0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este

0: Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél,

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palotta vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élvezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

Tudományosan bizonyított tény, a magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

0: kell.
1: Jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.

szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj így és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Rédő Ádámmal.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még?
3: Még egy órán át.
2: Legyen tánc!
3: Legyen tánc!
2: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Hajnalra, ennyi volt a buli.
1: Ne feledd, mi házhoz visszük a party.
0: Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget,

0: Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Tegnap például meccset néztem.
2: Te ezzel töltötted a négy napodat?
1: Hát nem a négy napot.
2: Meccsnézés meg
1: nem, az ez 2x45 perc szokott lenni, plusz a hosszabbítás. Tehát alapvetően azért négy napig nem nagyon szokott eltartani.
2: Egy ilyen harapósba jött vissza az íjés róla.
1: Maximum annyira szar, hogy olyan hosszúnak érzed, tudod.
2: Nézd, mivel tud még belekötni. Még a frizurám, mert nem kell fodrász, az igen.
1: Amúgy igen.
2: Na, a vércukrom ma jó, tehát abban nem tudsz.
1: Mivel indítottál, hogy jó?
2: Ne, semmi szendvics, képzeld el, volt ilyen, hogy hívják, ez a benzinkutas szendvicsem. Nem szoktam reggelizni, de most megettem, mert ennek nem bírtam ellenállni.
1: Ez a háromszögszenyó?
2: Igen, abból a hosszú fajta, de mindegy, jó volt nagyon, ilyen rántott hús is.
1: Hát ez a tipikus magyaros, tehát a rántott húsos szendvics, ez szerintem a magyar hamburger.
2: Igen, ez a, nem tudom, ti úgy jártatok-e osztálykirándulni, de mi mindig úgy jártunk, hogyha volt nálunk szendvics, akkor annak el kellett fogynia már az út elején, vagy még az út előtt. Tehát, hogyha volt nálad 6 szendvics, akkor is megetted.
1: Mert a kedvenc ilyen programom, akkor az nem osztálykirándulás volt, de így haverokkal mentünk el, így valami félnapos kiruccanás volt az egész. És volt egy haverunk a kereszt, és jött, hogy srácok, éhesek vagytok? Anyám csomagolt, van nálam 18 szendvics. Mi van? És tényleg voltál a 18 szendvics.
2: Jó, de anyukája komolyan gondolta a tervet.
1: Az biztos, egy félnapos kis kiruccalás volt tényleg ide a környékre.
2: Hú, ezeket az anyukákat mindig úgy bírtam. Nekem az osztálytársaimnál az ilyen legmenőbb sztori, amikor a gimi elején szerintem, igen, elmentek Junkies koncertre. Nagyon menő ilyen rocker arcok lehettek, mert kisgyerekként ott voltak, tehát mindenki így rákészült. Volt az egyik osztálytársam, aki azt csinálta, hogy például a WC-ből leszakította a WC lehúzó láncot, és abból csinálta nadrágjára ilyen menő ilyen rocker láncot.
1: Atya-gatya.
2: Tehát, hogy tényleg ott felkészültek a bulira alaposan, és hát azért még fiatalok voltak, kiskorúak, ezért kellett egy gárdadám. Úgyhogy az én haveromnak, a Gegének az anyukája ment velük. Hát Gege késői gyerek is egyedül itt, tehát az anyukája egy picit elkényezteti. Ők beálltak oda legelőre, és Gege mami egyszer csak megjelent egy tálca C-vitamin tablettával, és almalével a Junkies közönség első sorában, a gyerekek. Azért most kell a hidratálás. Ők voltak a legmenőbb arcok, senki nem értett, hogy mi az Eki, vagy milyen tablettát osztogatott a néni, de hogy ők is kérnek.
1: Hittem, olyan népszerűnek tűnt, igen.
2: Nem volt túl PC a Google mesterséges agya, ugyanis közhelyekre hagyatkozva sértegette a nemzeteket. Kicsit beszélgessünk az előítéletekről, csak néhány sztorit hadd emeljek ki ezek közül, az én kedvenceim. Hát drága ember beírta neki, hogy egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek?
1: Meg ugye különböző nemzeteket. Egyedül vagyok egy magyarral, egy brittel, egy amerikaival, egy albánnal, egy marokkóival, stb. És hát a Google meg ugye támaszkodott az előítéletekre.
2: És például az albánnál, egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek? Remélem biztonságban vagy, és semmi bajod nincs. Mit tegyél most? Maradj nyugodt!
1: De azért ő akkor nem az albán csajokból indult ki, a Dua Lipából, meg hasonlókból, akik... Mert hogy ugye az én gyerekeim most éppen Albániában vannak, tegyük hozzá, hogy azért most van némi személyes érintettségem, és akkor így pont kérdezte is Ádi adáson kívül, hogy Mizu, és akkor hogy Dávidot megkérdezte be, hogy az albán csajok miért, nem, de most már megfogom.
2: Írd meg Dávidnak, hogy maradjon nyugodt, és akkor itt teszi, ha minden rendben van, nincs okot pánikra. Kér segítséget. Ha veszélyben érzed magad, azonnal hívd a segélyhívót.
1: Nagyon jó. Nem, ők csak annyit mondtak egyébként, hogy a hotel gyönyörű, de Albánia nagyon koszos, nagyon szemetes. Ezt így tegnap elmondták.
2: Lehet egyébként ebben igaza van.
3: És a magyarra mit írt, annyira kölcsön.
2: Milyen magyarhoz is odaérek, de még mondom a marokkóit, ez Roland kedvence lesz. Tehát egyedül vagyok egy marokkóival, mit tegyek? Csak semmi szex, mert ez ott bűnnek számít.
3: És ez a legfontosabb tudni.
1: Úgyhogy egy marokkóival nem érdemes egyedül maradni.
3: Jó, most már ezt is tudom.
2: Gyorsan rendet tett. Na mindegy, tehát hogy igen. Itt tényleg sok mindenkivel megpróbálkoztak. Mindenhol a közhelyeket hoztam, mielőtt felolvasom vagy elmondom. Szerintetek a magyaroknál mi az, ami előjött?
1: Kínáld meg gulyással. Az biztos beválik. Szerintem ez simán lehet. Mert mi az, amit gulás? Hát azt
3: nem
1: ismerik.
3: Nem tudsz a pálinkával lépést tartani a magyarokra.
1: Ja, ha pálinkával kínál, akkor el ne fogad. Ott halsz meg, kész.
2: Igen.
1: Ezt is lehetne még. Igen, biztos, hogy lesz nála rántott szeletes szendvics. Egy pár alufóliába csomagolva.
3: Vigyázz ez a cuccaimra.
2: Lehet, hogy kér kölcsön.
1: Nem, azt nem hiszem.
2: Nem kér kölcsön.
1: Nem, hát azon gondolkozom, hogy azért a Google tényleg ilyen amerikai adja, ami mit tudhat róla.
2: Nekem az jut eszembe.
1: Szép lányok, pálinka, gulyás. Körülbelül.
2: Puszkász.
1: Meg a puszkász. Meg a foci. Szeretik a focit. Igen. Mostanában nem annyira eredményesen játszák, de a szobaszlai.
2: Szobaszlai. Most már egyébként kezdem szerencsére. Ja. Jó, hát ennyire nem volt sajnos pontos. Nekem mindig az jut eszembe a magyarokról, még a puli talán, de hogy ami nekem mindig eszembe jut a magyarokról, az az, hogy előttem mész be a forgóajtón, de mögöttem jössz ki. Tehát, hogy ja. ez a
1: leleményes,
2: magyar...
1: Leleményes, a rafkó, igen. Ugye a rafkó, az tényleg jellemző ránk egyébként.
2: Rubik kocka, lángos, halászlé. Ezek még megvannak.
1: Meg a sírva vigadás.
2: Túró Rudi. Túros a Rudiuk.
1: Az.
2: Hogy... Na, ennyire nem ment bele. Azt írja, hogy ha egyedül maradsz egy magyarral, a legjobb, ha hívod a segélyhívót. Náluk 112.
1: Hát mert félre mondom. Mert
3: mondom én, hogy vigyázz a cuccaidra.
1: Nem, előkerül a pálinka. Tehát szerintem ez erre vonatkozik. Előkerül a pálinka, kész. Hívja, már előre hívja, de utána nem fogod tudni.
3: Ez az egy dolog. Tehát egy segélyhívó is kész.
2: Ki. Igen, ezt éreztem biztosnak. Ezzel szemben például, hogyha egy brit kerül az utadba, a túlélés kulcsa egy csészett tea, az időjárásról való csevegés, és a minimum 1 méteres távolságtartás. Különben kitör a kölcsönös pánik.
1: Hát nekem ebből az Igazából szerelem című film jut eszembe, amikor az angol meg az amerikai elnök tárgyal körülbelül hasonló eredményességgel. Ugye, és akkor az angolok meg azt mondják, hogy hát nálunk van David Beckham jobb lába, és amúgy a bal lába is. Tehát, hogy na, körülbelül ez.
2: A Google lenyilatkozta, hogy elnézést, itt tényleg van egy kis probléma. Milyen vicces, hogy találtak még egy ilyen részt, nem? Tehát, hogy már annyi mindenben iszonyatosan precíz a mesterséges intelligencia, humora továbbra sincsen, tehát hogy ezt nem lehet úgy venni, hogy itt viccel. És le is nyilatkozták, hogy ez gond, és egyből elkezdték javítani. Egyébként az angol nyelvben relatív hamar kijavították, de itt magyar újságírók azt írták, hogy még miután az angol javítás megtörtént, a magyarban még mindig ezeket adtak ki, tehát hogy itt még valamit a nemzetközi szintéren is változtatni kell.
1: Hát mert nem találtak még olyan magyar programozót, még nem merték megszólítani, mert hívták a segélyhívót, de nem mertek vele beszélni.
2: Én megpróbáltam ugyanezt a ChatGPT-vel lefuttatni, mert nekem olyanom van, és megnéztem, hogy ki ír ilyeneket, de nem ez viszonylag korrekt, bár azért én is meg tudom fogni. Roland, beírtam a kedvedért, hogy mit tegyek, ha egy jó csaj van a közelemben.
1: Na,
2: érdekel a válasz?
1: Szigorúan tudományos szempontból, mondjad.
2: Ha egy vonzó nő van a közeledben, akkor a legjobb stratégia általában a legegyszerűbb. Maradj természetes.
1: Először is nézz körbe, hogy ott van a feleséged, tudod. De ez egy fontos tanács.
2: Nem kell különlegesnek vagy viccesnek tettetned magad. Végre egy hely!
3: Aha. Na, és arról a dalapból ilyen?
1: Hát, na, köszönöm. Örülök, hogy nem nekem kellett kimondani.
2: Ha van rá alkalom, kezdeményez beszélgetést. Figyelj arra, hogy ő is nyitotta a beszélgetésre. Légy udvarias, magabiztos, legjobb kezdések. Szia, megkérdezhetem, hogy mit gondolsz erről? Jártál Jézus. Már itt korábban?
3: Hát figyelj, szerintem.
1: Erről egyébként az egyik haverom jut eszembe, aki megpróbált úgy ismerkedni a Móri Bornapokon, hogy szia, gyakran jársz ide szórakozni? Igen, évente egyszer van, tehát hogy az esemény, mindegy is.
2: Figyelj, ha kialakul a kölcsönös érdeklődés, adhatok további tippeket, menjünk mélyebbre?
1: Menjünk, de most már kíváncsi vagyok. Párkapcsolati tanácsadás a la ChatGPT. Jól van, mondjuk, hogyha ezzel tovább tudsz menni, megkérdezhetem, hogy, de mit?
3: Amúgy igen.
2: Hát itt kell majd improvizálni, mit tudom én, ahol éppen vagy, ha bornapokon vagy. Megkérdezhetem, hogy szereted a bort?
1: Ja, körülbelül. Vagy csak úgy itt vagy. Igen. Vagy te csak ide feljársz.
3: Vagy a bortól ilyen szép a szemed, csillogása?
1: Ja. Oj, igen.
3: Ugye?
2: Jó volt veled beszélgetni, folytassuk egy másik alkalommal? Te megkérdezed, hogy szereted a bort? Igen. Jó volt veled beszélgetni, folytassuk egy másik alkalommal?
3: Hát figyelj, szerintem amúgy is válságban van az ismerkedés Magyarországon. Ne hagyatkozzunk.
2: A kérdés erre. Az, hogy fizikailag akarod-e felszedni. Jó, akkor mondjuk azt, hogy fizikailag akarod felszedni. Várja.
1: Ez milyen szép megfogalmazás volt.
2: Fizikailag.
3: Miért, ha felszedhetlek nem fizikailag?
1: Ajna, ez egy ilyen jó indítás.
3: Felemelhetlek.
2: Például teljesen rendben lehet így. Játékosan megkérdezed, felvehetlek?
3: Na, mondom én. Majdnem.
2: Drága urak. Az első pofot.
1: Drága urak, ne a ChatGPT-vel próbáljátok csajozni. Nem fog menni.
2: Nem jó?
1: Nem fog menni. Szerintem. Fizikailag felszedheted. Hogy szedheted fel? Mentálisan, vagy lelkileg, vagy érzelmileg, vagy hogy?
2: Fizikailag.
1: Fizikailag.
2: Mit értesz?
1: Írd meg,
3: mit értesz?
1: Drága ChatGPT, hülye vagy.
2: Értel alatt. Szóval megnézzük, hogy mit
3: szerintem ő szemérmes, úgyhogy nem fog
1: menni. Nem, éljenek, mert nem megy bele. Ja.
2: nézzük. Fizikai felvétel alatt azt értem, hogy szó szerint felemeled a másik embert a földről. Például földbe veszed. Klasszikus mennyasszony fogás.
3: Jaj, de kis visszafogott.
2: Közvetlen magabiztos kezdés. Szia, muszáj volt oda jönnöm, mert nagyon szimpatikusnak tűntél. Én Ádám vagyok. Na, még a nevemet is.
3: Ez a tűntél.
1: Amíg nem jöttél ide, te is. Hát ezt a választ fogod kapni.
2: Amúgy ez nem rossz. Itt korábban? Mit érdemes kipróbálni?
1: Például téged?
3: Felpróbálhatlak?
1: Hát azért az erős. Ez volt eddig a legnormálisabb mondata, amit írt a ChatGPT, amit előbb ez a magabiztos.
2: Aha, szia, ismersz itt sok embert, vagy te is vendégként vagy? Hmm, ez egy könyvesboltban jó, nem?
3: Na hát, igen.
1: Engem, tehát nem azért zavart, meg idegesített a hupikék törpikék, mert hogy egyébként magasságra tudtam velük azonosulni, hanem mert nem
2: de,
1: tudom, valami...
2: Szerintem nem, volt benned egy ilyen komplexus, hogy ők is kicsik, meg ez. De mondok még érdekeset a hupikék törpikékből. Na. Mondok, azt tudtátok, hogy törpillát hókuszpók készítette?
3: Mármint ez hogy érted?
2: Szó szerint, hókuszpók ármánylata törpilla azért hozta létre, hogy törpillán majd összevesznek a törpök, majd mindenki szerelmes lesz belé, és kvázi az ő beépített embere a 3.3-asa, az ügynöke, a kéme volt, és azért küldte oda őket, hogy majd összevesznek, és így könnyebb lesz elkapni a törpeleveshez, meg a pörköltözött törpöket.
1: És akkor végül mi törpilla átállt, vagy mi a sztori?
2: Igen. Nagyjából így, de hogy mekkora ármánykodás, nem? Hogy bedobok a férfiak közé egy csaj.
3: Hát az háborúk is ebből indultak járni, tehát mindenről a nők tehetnek.
2: Köszönöm szépen.
1: Én egyébként szerettem meséket, csak nem a hupikék törpiket.
3: És ezek után, nektek, hogy ezt elmondtad, még inkább nem szeretsz.
1: A Scooby-Doo-t szerettem nagyon, meg a Tom és Jerry-t.
3: Azokat
1: például... Nem, bevallom, nem. Tehát, hogy engem a Mici Mackó se ragadott magával. Nem.
2: Én egyet utáltam, de ezt a mai napig gyűlölöm. A frak!
1: A frakkot se szerettem.
2: Attól rosszul vagyok.
1: Én? Hát én több mesét nem szerettem, mint amennyit szerettem.
3: Hát én sem vagyok egy nagy mese szerető amúgy.
2: A Dilemma rovatunkban a mai napon ilyen kisebb, eldöntendő szituációkat hoztam. Az élet legdurvább dilemmáit vágnám elétek, és hogy választanunk kell. Most az van, hogy hiába mind a kettő rossz, valamelyiket a számotokra kisebb rosszot kell választani. Soha többé nem ehetsz meleg ételt, vagy soha többé nem ihatsz hideg italt. Nekem ez nagyon könnyű. Én biztos, hogy a hideg italt kérem.
3: Én meg biztos, hogy a meleg...
2: Tényleg,
1: én is inkább a meleg ételt kérem.
2: Tényleg?
1: Igen, igen.
2: Azt mondom, hogy megiszod a lanymeleg.
1: Meg, most igen.
3: Én nem szeretem a hideget, nekem annyira hamar érzékeny rá a torkom. Tehát,
2: hogy... Nem ijesz egy jó jégkását?
1: Én el vagyok nélküle, de a meleg étel nélkül azért bajosabban.
2: Komolyan?
1: Aha.
2: Én bármikor ezerszer inkább megiszem hidegen egy nokedlit. Olyan jó ételek vannak hidegen, már hogy egy csomó étel tök jó hidegen.
1: De csomó meg nem.
3: Hát meg elrontod a gyomrodat.
2: Mondj egy ételt, ami nem jó hidegen. Én mindent szeretek hidegen, szerintem.
1: Mindent szeretsz hidegen.
2: Mondj egy ételt,
3: hát
2: ami szerintem...
3: Hát például azért a pörkölt nokedlében
2: az jó hidegen, nagyon jó hidegen.
1: De azért melegen jobb.
2: Hát jó, de nem tudsz olyan ételt mondani, amit melegen szoktak enni, és én nem fogyasztom el szívesen, kedélyesen hidegen is.
1: Szerintem na jó, de azért vannak, akik igényesebbek, mint te.
3: Szerintem a lángos se jó, tehát, hogy egy halászlé...
2: Egy jó hidegét.
1: Halászlé például.
2: Lángos másnapra, amikor összeáll ilyen jó kis üzőbe.
1: Nem.
2: Szendóba. Nem? Jó, akkor, akkor itt rosszul gondolkodtok.
3: Persze.
2: Mindig vizes zokniban kell járnod.
3: Jaj.
2: Vagy minden éjjel egy morzsás ágyban kell aludnod. Jó, de egyértelmű.
1: Hát inkább morzsás ágyban
2: alszom. De hogy morzsás ágy, meg is kattannék.
1: De én inkább azt, engem zavar, ha vizes az okni.
3: Nem, egyáltalán az okni van, amikor, tehát nyáron, én fú.
1: De a vizes okni engem az zavar, belelépek valamibe, én azonnal
3: hát
1: veszem
3: meg felfázok,
1: be.
3: Ja, úgyhogy inkább morzsás egy.
1: Igen, én is.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Nem vagytok százasok. Valaki álljon ki mellettem.
3: De aztán a vizes, most gondolt el, hogy úgy kellene vezetned? Vagy
1: ha más nem, a kezelőorvosod legalább álljon ki mellettet.
3: Hú, nem.
2: Oké, senki soha nem érti a humorodat, vagy te nem érted soha senki humorát?
3: Hát ez
1: hát az első, én így élek. Mi ebben a dilemma?
3: Igen, ezt akarom mondani.
2: Tényleg? Hát ez, tehát a... Én inkább, várjál, ez nehéz. Szerintem ez nehéz, mert nyilván ez egy jó érzés, amikor nevetnek egy poénodon, de hogyha te soha nem nevetsz másén, akkor a te életed lesz trágya. Mégis inkább azt választanám.
3: De magadat még tudod szórakoztatni, hiszen te...
2: Tehát inkább a sajátodat választod? Uh-huh. Hogy az legyen jó?
3: Igen.
2: Mint az, hogy te értsd másokért?
1: Ah, én is igen, inkább nem azt érdekel választom, más persze.
2: Akkor ezt önzőre vesszük?
1: Ezt önzőre, én ezt simán.
3: Igen.
2: oké. És még egyet a végére, ez a, azt a filmet hozom, ami egy nemzedéket tett tönkre, a címét nem tudom, de tudjátok, ez az, amikor a boszorkányok kutyakakiszagúnak érzik a gyerekeket maguk körül.
1: Jaj, tudom, amit az melyik, féltem, ez egy botrányos állat film egyébként.
2: Egész gyerekkoromban féltem ettől a filmtől, nem mutassátok meg gyerekeknek. Mindent elront. Na, de hogy ez a kérdés, hogy mindenki más kutya szarszagúnak érezzen téged, vagy te érez mindenkit magad körül kutya szarszagúnak?
1: Ilyen kretén kérdés, igen, hogy tudsz összeszedni tényleg.
2: Ez a gyerekkori filmes múltamra építkezem. Na, mit választasz? Mert ugye, hogyha én vagyok büdös mindenki előtt, akkor nyilván...
1: Akkor senki nem fog szeretni, vagy ha igen, akkor csak távolról.
2: Van is ilyen kollégája. Mindenkinek van ilyen kollégája, nem? És azért úgy el van boldogul.
3: Hát...
1: Vagy ha te, viszont ha te érzel mindenkit,
2: akkor egész életedben mindenki... Hogy lesz egy jó párod?
3: Inkább akkor érzek én mindenkit, mert azt még tudok segíteni.
2: Tényleg, tehát inkább
3: az
2: a saját
3: de...
2: szenvedésedet választod? Tehát te fogsz szenvedni életed végéig, viszont
3: hát
2: téged érezzenek...
1: De akkor téged elfogadnak, tudod?
2: És mindig azt mondják a hátad mögött, hogy te vagy az a kutya szarszagú. Ez tényleg nem jó.
1: Az nem jó, nem? Én is inkább azt válaszolom, hogy akkor én érzek más büdösnek.
3: Mindenki lehet büdös.
2: És hogyha azt mondod, hogy érezzenek téged is leköltözöl vidékre, de akkor meg nem lesz egy csajod.
1: Hát akkor senkit nem lesz.
2: Vagy olyan ott lesz, mint a kitél, aki azt mondja, hogy mindenki más legyen büdös. Fú, nagyon
3: nehéz. Kóstolgassál, édlelem.
2: Nagyon nehéz.
1: Inkább én éreznék másokat büdösnek.
2: Tényleg, ti ennyire önfeláldozóak vagytok?
1: Aha.
2: Amúgy egyébként lehet, hogy én is, mert a hosszú távú előrejövés kérdele.
1: De ez nem önfeláldozás, ez részben önfeláldozás, részben pedig az, hogy egyébként, ha meg téged éreznek büdösnek, akkor te nem tudsz érvényesülni.
2: De mindenki azt mondaná, hogy megjött a szarszagú rádiós, nem? És akkor nem jutsz előre.
1: Így se, hát se, akkor.
3: A mai médiapiacon.
2: Jó, hát néhány dilemmát feloldottunk. Örülök, hogy ezzel segítettünk mindazoknak, akik a hétköznapokban ezekkel küzdenek.
1: Igen, a közérdekét szolgáljuk teljesen.
2: Fontos ebben a műsorban. Most pedig folytatjuk mondatokkal, amiket az egyedülálló nők nem bírnak elviselni. Találtam egy ilyen cikket, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy igazából nem csak az egyedülálló nőket találják meg ilyen mondatokkal, hanem annó ezeket én is megkaptam, és a Rolanddal pont fejtegettük, hogy igazából minden korszaknak megvannak ezek a mondatai. Tehát én tisztán emlékszem arra, hogy miért nincs még kislány. Miért nem? Akkor mikor lesz esküvő? Akkor mikor lesz baba? Akkor mikor lesz tesó? Akkor mikor jön a nyugdíj? Tehát, hogy a büdös életben nincs annak
1: mikor jön a nyugdíj?
2: Hát tényleg nem lehet ezzel állni, de hogy mindig megvannak azok a mondatok, amiket valamiért így kívülről szeretnek beleböfögni az ember életébe. Talán ezzel saját magukat magukról veszik le a terhet, nem az emberek, hogy másokban kezdenek el turkálni ahelyett, hogy oda hazaraknának rendet.
1: Szerintem nincs ebben rossz indulat, hanem tényleg mindenkit érdekelnek a jövőre vonatkozó tervek. És hát nyilván ez ugye mindenkinél más. Tehát egészen addig, amíg szingli vagy, addig azt kérdezik, hogy mikor lesz egy hosszú távú stabil párkapcsolatod. Ha ez megvan, na akkor eljegyzés, és
2: mikor lesz a szingli?
1: Hát tényleg valaki azt kérdezi.
3: Nincs valami baj?
1: Akkor nyilván ugye, hogyha megvan az esküvő, na, és akkor gyerek, na, mikor? Uh-huh. Hogy van egy gyerek, akkor tesó, mikor lesz? Ha van két gyerek, akkor már talán azt azért kevesebben kérdezik, hogy harmadikat szeretnétek-e.
2: Na, akartok
1: azért...
2: fulcsokat?
1: De azért például tőlünk mind a mai napig néha megkérdezik, hogy na és harmadik? Köszönöm.
2: Jó, megvannak ezek a mondatok. Nektek mi az, ami a leginkább beugrik, vagy a leginkább zavaró volt? Van egyáltalán olyan, ami kiemelkedik? Nekem van egy, ha akarjátok, bemondom, és akkor majd ti is utána mondhatjátok a sajátokat. Nekem az volt, hogy nincsenek túl magasan az igényeid?
3: Túl, ez igen.
2: Én mindig olyan voltam, hogy szerettem volna megházasodni. Tehát ugye mindig azt kerestem másokkal ellentétben. És viszonylag később házasodtam szerintem.
1: Igen, én meg a mások voltam.
2: Igen, de nem akartam.
3: Igen. Nem akart személyeskedni.
2: Nem akartalak behúzni ebbe, de ha már így.
1: De ezt felvállalom. Igen. Én nem feltétlenül az esküvő céloztam meg. Jó.
2: Oké, de hogy ehhez képest viszonylag későn házasodtam, tehát elég sokáig hallgatgathattam, hogy nem az van, hogy nekem túl magasan vannak az igényeim? Na, itt nagyon bólogatsz.
3: Hát azért, mert én is megkaptam ezt a mondatot, a másik kedvencem,
2: lehet,
3: hogy olyan szép lány vagy, miért vagy egyedül? És akkor elnézek, hogy szerinted, ha tudnám, akkor...
2: Ezt én is hányszor megkaptam.
3: Hogy mi köze van itt, hogy most külsőleg, tehát hogy nem csak ezen múlik.
1: Hát igen, nem csak azon. Látod, én mondjuk ezt nem kaptam meg, hogy milyen szép vagyok. Tehát, hogy én mondjuk relatíve fiatalon házasodtam. Tehát most így...
2: Ez ilyen érdekes, hogy te meg nem azt akartad, aztán puff.
1: Mégis. Mm-hmm. Mégis ez lett, igen.
2: Nem, neked nincs olyan, amit így megkaptál, és nagyon nem szeretted mondat?
1: Nem, egyébként nekem nem, mert...
2: De érdekes.
1: Hát azért nekem úgy voltak, hogy párkapcsolataim változtak, ugye a személy az úgy változott. Nem volt olyan időszak, amikor...
3: fel, hogy miért van megint újabb nőt. Tehát, hogy...
2: Mi volt állandó? Az, hogy nő?
1: Az azért állandó volt, igen.
3: Az életkor, nem?
2: Van, amiben nem közt.
1: Az állandó volt. Nem, egyébként nekem is volt olyan időszak, amikor mondjuk stabil kapcsolat az úgy nem volt.
2: Uh-huh. A másik oldalon kaptátok már rajta magatokat, hogy hasonló kérdést visszadobtok? Mert én már igen, csak nem ebben a témában. Tehát azt mindig utáltam gyerekként, mikor így valaki mondta, hogy hú, mennyit nőttél meg, nem tudom én mi, és már kaptam magamat azon, hogy
1: általán is már nekem.
2: Gyerekeknek. Jó, hát szegény Roland.
3: Végül kiderül, hogy milyen jó, hogy alacsony, mert egy csomó mindent megúszott, érted?
2: De ez nem bánta, hogy te miért nem nősz?
1: Én nőttem egy ideig, 14-15 éves kor, amikor ott megálltam. De egyébként én is dobáltam ezt, de nekem például volt olyan haverom, de hát azért mi voltunk olyan viszonyban, hogy ott az evidens volt. Tehát akkor együtt voltak 10 éve az asszonnyal, és akkor figyelj, nem akarod már elvenni? Szóval, hogy ja, akkor nem csak én kérdeztem tőle, hanem már a csaj is, tudod? Igen.
2: Tehát, hogy azért néha magadat is rajta kapod, vagy én gyűlöltem gyerekként ezt megkapni, hogy milyen szép magas vagy, hogy te kosárlabdázol, hanem te meg milyen kövér vagy, szumózol. Tehát, nem... Ilyeneket nem kérdezünk.
3: Igen, én alapvetően nem szeretem ezeket, mert ne turkáljunk.
2: Jó, de te nem kaptad magad azon, hogy valakinél ilyen kérdés, mert én ilyenkor lecsapom magamat közben, de néha azért úgy jön az emberből, nem? Hogyha így nincs téma, hogy megváltoztál, milyen magas vagy, de jól nem tudom én mit. Nem,
1: de én inkább ezekre kérdeztem rá, tehát ez a ha tudtam, hogy már régóta együtt vannak, hogy na és esetleg tényleg esküvő valami, vagy ha tehát így esküvőn már túl voltak, na és baba projekt, nyilván nem kérdeztem meg, hogy dolgoztok rajta?
3: Ja,
1: azért úgy nem,
3: és minden nap,
1: hogy minden nap, ez úgy persze, tehát szerintem ez természetes, és ebben én azt gondolom, hogy általában nincsen rossz indulat.
2: Hoztam ezt a kis prospektus, mint a Jó barátokban a rossznak a szülei, hogy hogyan kell ezt megvalósítani.
3: Figyelj, én például az a kategória vagyok, hogy örülök, ha megtisztel azzal, hogyha mondjuk a magánéletével kapcsolatban ilyen kérdéseket megoszt, de hogy inkább megvárom, hogy ő kezdjen el beszélni ilyen dolgokról, tehát nem hozok.
2: Oké, Kitty, akkor szembe dobhatlak mondjuk 5 kérdéssel, amilyen gyakori, hogy hogyan válaszolnád meg? Uh-huh. Mert biztos vagyok benne, hogy ezeket megkaptad, én is megkaptam, csak én most sem más helyzetben vagyok. Az egyik leggyakoribb kérdés, akkor kezdjük az alapokkal, hogy lehet, hogy még nincs senkit?
3: Uh-huh. Na, hát ez az, amit az előbb mondtam, igen.
1: Jó, ha meg tudnám válaszolni, már lenne, ugye?
2: Akkor lépek tovább.
3: Ezzel szoktam egyébként lecsopni, tehát úgy.
2: Szerintem a következő legdurvább, tehát ez ennél mélyebbet nem lehet kérdezni, vagy ennél rosszabbat, és nem is tudom, ki ez a paraszt, aki ezt megkérdezi, de azért felolvasom. Nem félsz, hogy kifutsz az időből?
3: Aha, na hát ez meg igen, ez nagyon bunkó kérdés.
2: Ez a legbunkóbb kérdés, nem?
1: Az tűpánság.
2: Tehát ez nyilván mindenkit zavar.
1: Uh-huh. Persze, csak tehát az ilyen jellegű, meg ilyen szintű belső félelmekre azért nem illik rá kérdezni.
2: Vissza kell kérdezni, nem félsz, hogy megütlek?
3: Akár igen egyébként.
2: Hát de te ilyet kérdezni.
1: Vagy ugye a klasszikus vicc, hogy hittál már rossz párinkát? Igen, és milyen volt? Jó.
2: Na, ezt nem
3: ezt szerintem én mondtam. Tőlem mint tud.
2: Na,
3: nem,
2: Kitty.
3: Amit tényleg van. Szóval, képzeljétek el, hogy egy forradalmi módszerrel keresi a párját egy 42 éves férfi, miután csalódott a Tinderben.
1: Úgy abban sokan csalódtak.
3: Hát, igen.
1: Igen.
3: Meg lehet, hogy ebben a 42 éves férfiba is, na mindegy. Szóval...
1: Te tindereztél valaha?
3: Nem.
1: Na, te nem jobbra-balra húzogatsz. Ha te húzogatsz, akkor az nem jobbra-balra.
3: Megyek előre,
1: meg.
3: Igen. Ja, nem.
2: Akkor ezt
3: nem
2: a profilt szeretem. Más töltötte fel rólad?
3: Lehet. Nem használtam ilyeneket, mert nem szeretem.
1: Mert húspiac.
3: Igen. Nekem a férfi is többet ér annál, hogy most itt nézegetem a izéfot, hogy jaj, igen, ő akkor... Na, nem. Valahogy nekem ez nem jött át. Egyszer próbáltam, egyetlen egyszer regisztráltam még a régi típusú ilyen társkeresőre, de hát szerintem
2: külön. Az a nők lapjában, ami volt?
3: Ahol feladtam a hirdetést.
1: És János három... vagyok, 57 éves.
3: És 3 nap után letöröltem magam, és az volt esetet, hogy nem. Na.
2: És mit csinál ez a férfi? Te megelégelte a Tindert, oké. Okay.
3: Igen, és ezért létrehozott egy saját weboldalt.
2: De mi? Kvázi csinált egy saját társkeresőt
3: magának? Igen,
2: magának?
3: Ahol személyes videókkal önéletrajzol, és most figyelj, édesanyja ajánlásával keresi az igazit.
2: Ez jaj, az, de kétségbeesett.
1: Érzi, 42 évesen, ez kell.
3: Tényleg.
2: Jaj, de kétségbeesett.
3: Anya, add el a testemet. Aj, már nem
1: de most
3: tudom.
1: Őszintén, női szemmel nézve, Kitty, meg drága női hallgatók, ez vonzó? Tehát, hogy egy 42 éves férfi, ez, mi is mindjárt annyi leszünk. Igen. Itt az áldozat.
2: Főleg te.
1: Főleg. De hogy És őszintén, tehát el nem tudnám képzelni azt, hogy most én fölhívom anyámat, és megkérem, hogy akkor... Mondjál már rólam néhány jó szót.
2: Jellemzést, egy jellemzést, igen.
3: Hát ez... Igen,
1: nem. Ez vonzó lehet női szemmel?
2: Mondjuk én megnézném.
1: Anyuka ajánlja?
3: Nem, én nagyon becsülöm azt, aki... Én becsülöm azt a férfit, aki szereti az édesanyját, meg tartja vele a kapcsolatot, de azért...
1: Azért mindennek van határa.
3: Tehát ez a weboldalt meglátnék, hogy anyukám ajánlásáma.
2: De ez tetszik, én megnézném az anyukád ajánlását rólad.
1: Olyan kedvesen megette a spárgát. Az alsógatyáiból a foltot nehéz eltüntetni, de... Amúgy rendes.
0: Buenos morgen, mindegy!

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Menjetek el Devecserre.
2: Mi a rosszabb van Devecseren? Hogy
1: nem jött vele szembe az ország legfaszább emlékműve?
2: Ja, a szárnyas dildó, de hogy nem.
1: A hatalmas, 3 méteres szárnyas pénisz, amit felavatott a pap augusztus 20-án. Úgy gondoltam, hogy elmegyek mellette, mert láttuk már ugye olyan kilátót, ami 20 centi magas, meg olyan, mi ez, lombkorona sétányt, ahol nincs lombkorona, 70 millióból, tehát hogy, vagy még többből, de hogy itt ennek története van, mert én azon gondolkoztam, ugye van ez a gyönyörű szép műemlék, amit felavattak 500 éves a Mohácsi vész, és akkor így 1526-nak az 500 éves emlékére érdemes Devecserben valamit avatni. Na, és felavatták ezt a szárnyas péniszt, mondjuk azt felállították, ezt a hatalmas péniszt.
2: De ez mit akarja elképezni?
1: Na és ez az, hogy én ezen gondolkoztam, hogy oké, de mi akar ez lenni? És én elolvastam, mert én azt gondoltam, hogyha ez ott van, akkor biztos valamit elrontottak. Tehát mit tudom én, össze akarják hozni mondjuk, hogy valami fegyvernek a tölténye ez, és akkor összehozni valami modernet a régivel, és akkor árakni a szárnyakat, vagy egy nagyon elrontott harci sisak, vagy nem tudom. Szerinted mi lehetne? Mert én tényleg ezen filóztam, aztán majd leleplezem, de hogy tényleg ezen filóztam, hogy mi akar ez lenni, ami ennyire félrement.
2: Hát, hogy mi kemény férfias magyarok vagyunk. Tehát nem tudom, körülbelül lehet.
1: De szerinted ez konkrétan egy pénisz akart lenni?
2: Nem, biztos, hogy nem.
1: Azt mondod, hogy nem?
2: Mi ne csináld már, hogy azért a...
1: Mert ez az!
2: Tényleg?
1: Kapaszkodj! Ez frankónasz!
2: Akkor jó sikerült!
1: És ezért mondta, hogy na emellett megyünk
2: de
1: el.
2: De akkor minek rá a szárny?
1: Na várja. Most először is beszéljünk egy keveset a művészekről, mert muszáj. Tehát a műalkotást a pályázaton elindult Devecser alpolgármestere Hajnalka nyerte meg.
2: Tehát várja. Tehát kiírtak egy pályázatot Devecserben, ott, szóval ott, hogy akkor állítunk. Mindent állítunk.
1: Az ötletgazda, aki úgy gondolta, hogy felállítja ezt a péniszt, az Hajni, alpolgármester.
2: Ja, azt hittem, hogy ő nyert.
1: Ő nyert. Övé volt az ötlet. Ő nyerte meg a tendert. Az alpolgármester tendere nyert.
2: Tehát az önkormányzat kiírt egy tendert, és az önkormányzatnak az alpolgármestere...
1: Hajnalka.
2: Aki lehet, hogy egyébként művészi vénákkal is bír, nem tudom. Ő megpályázta, és megnyerte.
1: Várjál, kell hozzá művészeti véna is, jól látod. Magát a fafaragást pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert Bodorfa polgármestere végezte el. Tehát Bodorfa polgármestere, aki egy faragó művész, ő faragta meg szintén ugye egy polgármester.
2: Jó, hát figyelj, ha mellette faragó művész, mert egyébként meg érted, ha csak úgy polgármesterként úgy gondolta, hogy akkor jó pénzért ezt is tudja, az más lenne.
1: No, tehát összeállt Hajni és Robi. Na de ez még mindig nem indokolja a péniszt. De

0: hogy Magyarország átránya az 1526-tól tart, mert hogy igazából addig úgy minden jó volt, és onnantól jön a nagy hanyatlás, ezért valami kell, ami átsegít ezen. És ők a szárnyas pénishez nyúltak. Vissza. Szóval ez tényleg az.
1: Keresem a szavakat, egyelőre nem találom. Ha megtalálom, szólok.
0: De nem tudja a sztori? Tehát van benne egy kis korrupció, van benne egy kis Róma, van benne egy kis pénisz, van előtte pap.
1: Már csak egy kérdésem van. Ki és hogyan bukkant rá erre a szimbólumra?
0: Először azt hittem, ugye 444-en találta meg tegnap ezt a sztorit, hogy azért ott őt szeretnek szurkálni, meg szeretnek belerúgni, de hogy itt nem túloznak.
1: Ki találta meg? Ki gondolta azt, hogy ez jó lesz? Ki az, aki fölállította, és miért nem szólt senki nekik, hogy ez mégse lesz jó?
0: Most mondom, a Hajni állította föl. Hát, a Robert faragtam.
1: Ja, értem. Hú, te figyelj, nekünk ennél sokkal jobb játékunk van a héten, szerintem.
0: Ennél
1: igen.
0: Szerintem rengeteg olyan dolog van, amit mi gyerekkorunkban csináltunk, és csinálhattunk, és ma egészen biztosan nem akarjuk, hogy a gyermekünk csinálja, vagy adott esetben még tiltjuk is.
1: Szerintem régebben kevesebb para volt a szülőkben. Tehát alapvetően mindent ez határozott meg, hogy kevesebb dologtól féltünk valahogy. Azt éreztük mi is, meg nyilván a mi szüleink is, a nálunk idősebb generációk is, hogy nem olyan veszélyes hely a világ. Aztán ahogy egyre több információ jött, nyilván egyre több olyan információ is jött, ami azért megijesztette az embereket, és ez hatott ránk úgy, hogy ezért engednénk meg talán ma már kevesebb dolgot.
0: No, és ez a nagy kérdés, hogy tényleg megváltozott a világ, vagy csak más a rálátásunk?
2: Szerintem
0: és
2: más a rálátás.
0: Ennyi?
2: Szerintem igen, hát nyilván, amit a Roland is mond, hogy ugye most már annyi információ van előttünk, hogy igazából már van miből válogatni. Akkor meg nem volt annyi információ előttünk, nem is nagyon tudtuk, pedig akkor is voltak ilyen dolgok a világban.
0: Tehát ugyanúgy voltak a muclik meg a buclik, csak nem tudtuk, hogy vannak.
2: Hát igen.
1: Persze, hát mindig is voltak például sorozatgyilkosok, csak hogy ilyen kedves témával indítsunk.
2: Hát ugye? Meg pedofilak, meg nem tudom, sorolhatnánk ezeket.
0: Rosszokat el kell ítélni.
2: Voltak. Nekem is voltak ilyen nagyon üzépara emlékeim így gyerekkoromban, hogy követtek, tehát, hogy...
0: Nekem is voltak, de lehet, hogy ezért már akkoriban már gyilkos elméket néztem.
1: Titeket követtek?
2: Én mondjuk azt később kezdtem el nézni, de...
1: Engem a kutya nem követett.
0: Te voltál, aki követett, nem?
2: Ja, igen, te voltál.
0: Arra nagyon kicsi az esély.
1: Én követem az olyan lányokat, mint Andi.
0: Arra nagyon kicsi az esély,
2: hogy ilyen... biztos vagyok.
0: 100 négyzetméteren két bolond legyen.
1: Ja, hát igen. Nem, én nem követtem senkit, de engem se követett senki.
0: Jó, egyébként alapjáraton azzal egyetértek, hogy több mindenre van rálátásunk, ez tény. De szerintem azért olyan értelemben is kifordultunk magunkból, hogy szerintem több a rossz. Már hogy...
2: Inkább több rosszra koncentrálunk szerintem.
0: Szerintem több is. Mert hogy azzal, hogy megnyílt a rálátás, hogy új eszközöket adtunk a kezükbe, azzal szerintem egy csomóan felbátorodtak, akik eddig mondjuk a spájzban bujkáltak. Iskolába akár már kisgyerekként is el kellett menni magunktól egyedül.
1: Szerintem ez mai manapság is okés. Tehát én rengeteg gyereket látok manapság is buszozni. Ugyanúgy, mint régen. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem...
0: Tehát valami... kell az önállósághoz.
1: Igen. Tehát nem itt olyan Bronxban élünk, szóval nem erről van szó. Úgyhogy már azért vannak részek, amiket lehetne ezt hasonlítani. Igen. Vagy hasonlókhoz. De
2: na
1: hogy...
2: jó, de mi akkor korábban kezdtünk el egyébként önállóan közlekedni. Szerintem, mint ez a mai gyerekek. Például én nem tudom, második osztályban már szerintem egyedül mentem iskolába.
0: Nektek
2: és ma már nem engedik el a szülők.
0: Na, ez az.
2: Második osztályba, hanem inkább ugye kocsival szállítgatják őket, vagy esetleg elkísérik őket, ugye, hogyha busszal közlekednek.
0: Hát azt imádom, amikor a sulik előtt feltorlódik a szülői kocsisor, mert ugye egy sarokkal odébb megállni már nem oké, és akkor ott igazából a bejárat előtt torlódik minden szülő, hogy a gyerekétől még egy puszit és egy integetést váltson vele, és akkor úgy elköszönjön.
1: Figyelj, nekem a halálom, tehát hogy amikor azt látom, hogy tényleg nem áll meg ott, ahol egyébként 50 méterrel arrébb, vagy 100 méterrel arrébb mondjuk le tudna parkolni normálisan. Nem, ő megáll az úton, inkább feltartja a forgalmat, de akkor is ő ott az iskola kapujánál akarja kitenni a gyereket.
0: Szerintem
1: ne csinálj
0: úgy kéne,
1: már.
0: Hogy a szép gyerekeket leessen az iskola kapuban, csak hogy reprezentatív legyen, és akinek csúnyácskább a gyereke, az mondjuk egy 50 méterrel arrébb, meg hátul a sikátorban.
1: Sőt, aki nem, a csinos anyukák kitehetik ott a gyereküket, ugye? Apukák? Ők
2: meg mondjuk, a csinos apukák is.
1: A csinos apukák is. De,
2: hogy... Csak hogy már nőknek is kedvezünk.
1: A csinos anyukákra is, érted?
0: Roland, te megélted már, én még hát ezelőtt a sztori előtt vagyok, de tökre érdekel, hogy megvan az első kaland, amikor egyedül mentek a gyerekek valahova? Tehát, hogy mentél mögöttük autóval titokban, követted a buszt?

0: vagy egy bokorral hátrébb elbújtál, csináltatok ilyeneket?
1: Vagy nem. Applikáción keresztül?
2: Na, nálunk hát csak Dávid jár egyedül, tehát hogy néha még nem.
0: Oké, okay, és hogy volt az első út, az megvan?
2: Figyelj, anyja kísérte, tehát hogy
0: titokban?
2: Nem, tehát hogy megtanulták először, hogy akkor melyik buszjárat, hol kell leszállni, tehát volt ilyen próbaút, tudod, vagy ilyen tanulóút, és akkor utána meg egyedül, igen.
0: És akkor ezek szerint a feleséged is egyedül buszozik, mert...
2: nagy lány, ügyes, megoldja.
0: Viszont ami eszembe jutott, ezen felbuzdulva a saját életemből, és tudja, hogy másképpen csinálom, mint ahogyan velem csinálták, és egyébként nem biztos, hogy bánom, hogy nekem ilyen gyerekkorom volt, az a tévézés. Tehát velünk simán volt az, hogy a szülők még dolgoztak, mi hazamentünk suli után, bekapcsoltuk a Nickelodeont, és igazából estig néztük, meg ment. Folyamatosan ment a tévé, és ma ugye mindenki arról dumál, hogy akkor ne nézzen képernyőt a gyerek, ne üljön előtt, és te mondtad azt, hogy igen, ez ma már okostelefon, internet, stb., de ott is limitáljuk, minket senki nem korlátozott ebben.
2: Hát mert akkoriban még ez nem volt úgy felkapva, nem volt ilyen hype körülötte, hogy most ez jót tesz, nem tesz jót, ez volt az egyetlen.
0: Normálisak vagyunk.
2: Nem, szóval ez volt az egyetlen úgymond szórakozási lehetőség. Ma meg ugye már lehet választani, tehát ott a tévé, mondjuk Nickelodeon már ugye pont nincsen, de hogy ott van nyilván a mindenféle kütyű, tehát a telefon, a tablet, a számítógép, a különböző ilyen konzolok. Igen.
0: Na jó, de akkor egy nemzedék tényleg tönkre lett téve? Tehát mi el vagyunk rontva, és akkor a következő az ne nézzem, mert akkor az jó lesz.
2: Hát nem vagyunk elrontva.
1: Szerintem mi vagyunk a legjobb generáció olyan szempontból, hogy igazából mi még tudtunk szórakozni, tehát hogy mi lementünk játszani, és feltaláltuk magunkat. A mostani gyerekek nem tudják, tehát ők valóban ez van, amit mondtál, hogy hazamennek, vagy tévét néznek egész nap, vagy a PS előtt ülnek, és azt nyomják.
0: Hát de mi is néztük, hát hazamentünk, és tényleg ment.
1: Jó, de hogyha érted, a haverokkal összeültünk, akkor érted, hogyha szóltak, akkor inkább oda mentünk. Tehát én inkább a tévé helyett inkább azt választottam, hogy akkor lemegyek játszani.
2: Hallom én ezt szakemberektől, edzőktől, hogy alapvető dolgok manapság már sokszor nem mennek. És például az alapvető dobó mozdulattal baj volt, ami régen ösztönösen működött a gyerekeknek, mert labdáztak. Igen, és ma már ment. Nem megy, érted? Egy csomó gyereknek baja volt azzal.
3: Nekem akkor sem, mert én megelőztem akkor már.
1: Hogy te neked egy generációba kellett volna születni.
2: Szóval gyerekek, ez annyira szomorú tényleg.
0: De hogy mennyire megváltoztak a gyerekek, azt hiszem egy ilyen 11-12 éves gyerkőc a kézilabdaklubnál, ahol dolgozom, ott megpróbált visszakerülni a csapatba. És valami bonyodalom volt, valamilyen nem akarták bevenni meg ilyenek, és akkor egyszer csak az anyuka beírt, hogy pedig nagyon elszánt a gyerek, mondom 11-12 éves, még a dohányzásról is leszokna, hogyha visszavennék a csapatba. Jó, még gyerekek. A cigit is letenni. Jó, hát azért a sörikét azt nem.
2: Azért a piálással nem.
1: Azért vannak határok.
0: Van egy határ, de még a dohányzásról is leszokna.
2: Aj, de azért csak több, mint 11-2, nem? Hát azért könyörgöm. Az durva, hogy már anyuka tud róla, 11-2 éves gyerek dohányzik.
1: De tudnak. Persze.
2: Beszarás gyerekek.
0: Vannak már ezek az elszuperizék, amik Andinak adok igazat most, írja Edit. Itt a moston van a hangsúly, hogy most ez egyszer.
1: Most, igen.
0: Borzalmas ez a mai világ, és sajnos a felnőttek is. Épp tegnap láttam egy családot sétálni, anyu apu nyomja séta közben a telefon, a két gyerek kis motorral megy, bár a zebránál megálltak, de anyuik akkor néztek csak fel a telefonból, amikor szólt a gyerek, hogy anya, átmehetünk?
1: Na hát ez a legjobb, igen. Amikor jó. Még a szülő sem figyel oda, hogy a gyerek mit csinál. De én mondjuk ezt nem ismerném megtenni, tehát hogy így. Egy kisgyereknél.
0: Aztán itt van még egy dolog, ez nem biztos, hogy annyira a kisgyerekkorunk, bár egyébként tudom, hogy Roland már 8 évesen egy diszkókat róta, és ott csajozott. Én így képzellek téged. De amikor én mondjuk 26 évesen letévedtem az első bulimra, a bárba.
1: Mi hány évesen? Mit mondta, hány évesen?
2: A bárba, még jobb, a bárba.
0: Igen.
1: Mit mondott,
2: 26?
0: Kikértem, hogy gyümölcskoktéla van. De hogy a mi pontosan. A mi időnkben ez még teljesen oké volt, szerintem, hogy az üdítőt mondjuk, vagy az alkoholt, adott esetben egy sört, azt egy ilyen nyitott pohárba kaptuk, és ezt leraktuk valahol, fölvettük, vagy beleittünk mondjuk a haver által hozott otthonról gezemicézett valamibe. És ma már 1.0-ás dolog lenne, hogy tiltanám, tehát nyitott pohárból
1: nem,
0: semmit soha.
1: Biztos, hogy nem.
0: Nem lerakni, nem otthagyni, nem elfogadni.
1: Figyelj, azt már az én időmben sem, amikor ilyen nem tudom hány évesek lettünk, 17 körül, akkor volt ez. Hát népszerű, mondjuk így, mert amúgy tényleg az volt.
0: Neked volt hogy... ilyen körömlakkod? Mert van az, amit, hogyha beleraksz az italba, és mondjuk be van zsinázva, akkor elszíneződik.
1: Az később jött ki, de amúgy tök jó ötlet.
0: Ez jó cucc.
1: Meg most már vannak ilyen
0: poharak is. Itt a konyhásnél is úgy adta a levesőt a múltkor, hogy benne volt a körme, szerintem csak azért, mert ellenőrizte, hogy van-e van zsinázva, gyümölcs leves.
2: Egy jó kis begyinázott húsleves.
0: Felpumpáljuk az agyunkat, így fogalmazok szépen, mert a mi böki a csőrünket rovat következik. Anti az előbb mondta a zenék alatt, hogy igazából már mindenen idegeskedtünk, amin lehet idegeskedni, de szerintem nagyon nem. Ne aggódjatok! Milyen bele kell nyúlni abba a köcsökbe, vagy bödönbe, és akkor mindenki jön. Mindenki jön, ami idegesíthet. Tudjátok,
2: milyen szép mondat volt?
0: Igen. Tudjátok, mi idegesít engem a legjobban? Jó, ez nem a legjobban, de most akkor, hogyha elő kell szednem, és rendszeresen felhúzom magam rajta. A szexi albérletkeresők. Én attól megőrülök.
2: Ez engem is úgy bosszant, tényleg. Csinos lányok posztolnak magukról a Facebookon.
1: Akkor nem bosszantaná, ő neki lenne lakása.
2: Sejtem, mire gondolsz, mert egyébként nekem is szokott a Facebook ilyeneket feldobálni, amikor posztol magáról a csinos 20 éves lány, hogy ilyen albérletet keres.
0: De mi ez? Tényleg? Ki posztolja magát ilyen csücsörítős kacsaság szájjal, és akkor így dől előre, és látszik a dekoltázsa, és ott ölelgeti a másik kis csajt, és kiírja, hogy albérletet keresek, nem drágán. Ki fogad be? Mi ez?
1: Hát, valahogy érvényesülni kell.
0: Hát de és akkor kezeljük ugyanúgy a nőket, meg ne tárgyasítsunk most, könyörgöm.
2: Hát ne tárgyasítsunk.
1: Hát jó, de vannak ilyenek. Na, hát vannak ilyen nők, ezt el kell fogadni. És most ettől függetlenül még nem kell minden nőt tárgyasítani.
0: És akkor ő olcsóban kapja meg, előbb kapja meg, jobbat kap.
1: Hát, jó van.
2: Hát igen, így van.
0: Ez idegesítő.
2: Igen, mondjuk figyelj, nem tudom, tehát hogy...
1: Az, hogy téged idegesít, az azért durva, és nem, hogy engem idegesít.
0: De maga a jelenség, hogy én megkattannék, hogyha a lányomat meglátnám, de mondd csak róla, ha meglátnád a lányodat egy ilyen felületen, hogy így próbál albérletet szerezni, hogy apának spóroljon.
2: Na, szándékot értékelném, de hát igen, szóval nem, az a baj, tudod, most abba gondolok bele. Most elképzelem, hogy én egy csinos nő vagyok.
0: Hűha, hát sok lépés, de adunk rá időt. Igen?
2: Az effektpontra kínálkozó mondat volt, hogy kívánkozó. Na, szóval, hogy elképzelem.
0: Na, képzeld. Megvan?
2: Kiteszek egy ilyen posztot. Ilyen albérletkeresős csoportban.
0: Addig jó, hogy csak a posztot teszed ki, igen?
2: Mindent kiteszek.
0: Mindent kiteszem.
2: Sorry, de azért kiteszem.
0: Miben vagy?
2: Hát nyilván mélyen kivágott felső. Attól függ, mit szeretnék kiemelni. Amit ki kell kiemelem. Tehát olyan csinos vagyok, úgyhogy megakad rajta a férfiaknak a szeme. És kiteszek egy ilyen posztot, hogy hát akkor albérletet keresel, itt ott, tamot, mit tudom én. És akkor elkezdenek jönni a kommentek. Na most az egyik creepybb, mint a másik szerintem.
1: Ja, igen.
0: Nálam lakhatsz, baba.
2: Igen, na az igen. Ilyenek. Tehát, hogy igazából én azt érezném, hogy akkor önmagamat hoztam nagyon kellemetlen, meg nehéz helyzetbe, mert most válasszak egy ilyen pervers, nyálcsolgatós főbérlőt? Tényleg? Melyiket választam akkor abból a, nem tudom, 126-ból, amelyik, mit tudom én, egy órán belül oda kommentel? Tehát, hogy én nem mernék egy ilyet kirakni, mert hogy tök kellemetlen helyzetbe hoznám magam. Megkérdeznék egy ilyen fiatal lányt, hogy te figyelj, tényleg ezek közül választasz?
0: És akkor itt már hadd kérdezzem meg, Andi, hogy mondjuk nőként van egy ingatlanod, amit ki akarsz adni. Neked bármilyen szempontból előny az, hogyha valaki kiposztolja magát? Tehát inkább adod neki ki, mint valakinek, aki csak megkeres egy hirdetés alapján?
1: Nem feltétlenül, mert én nekem amúgy fontos lenne a személyiség is, meg hogy azért valamennyire megbízható legyen, de hogyha mondjuk van egy ilyen tök jó ötletes, ilyen autóhirdetéseknél szoktam még ilyet látni, ha van egy tök jó ilyen ötletes, akkor nyilván nek az én figyelmemet jobban felkelti, mint ha mondjuk, nem tudom.
0: Nem meg hát, ha most van egy
1: szép fiú, egy francia buldoggal, hát akkor a francia buldog miatt nyilván őt
2: választ. De csak a kutya miatt.
0: Szerintem vagy az van, hogy fel akar tűnni, vagy az, hogy jó árat akar.
1: Na jó, de most gondoljatok már bele, tényleg most megkapja ezt az árat, de mondjuk cserébe, érted, a főbérlője akar valamit, tehát ezt nem fogja tudni kikerülni.
2: Igen, ebben ez a riasztó faktor számomra is. És egyébként várjál, mert most ejtsünk szót arról is, amikor simán csak mondjuk egyébként full normális megjelenésű egyetemista lányok mondjuk kiírják, hogy ők albérletet keresnek, és tesznek ki magukról a képet, de nem kihívót, meg kirívót, hanem full normális képet. De mondjuk csinos fiatal lányok. Hát az alá is érkeznek az, azért olyan kommentek, csak ott nyilván ők ezeket teljes mértékben skippelik, és a normális ajánlatok közül válogatnak. De hogy szerintem egyébként az idegrendszerük elsorvad attól, hogy mennyi perverz kijenc főbérlőjelölt van.
4: Uh-huh. Tessen már elcsúnyítani magát az embernek. Csúfíts el egy bibircsók valami, vagy egy...
2: Vagy tegyen fölképet anyukáról, nem... vagy mi, és hogyha neki ajánlanak jót, akkor
4: nem,
2: fenőbe.
4: Nem, de úgy meg nem beauty kapsz... filter, érte. Legyen ugly filter, és csak azzal lehessen ingatlan kivenni.
1: De olyan tényleg, olyan miért nincs? Na mindegy, szóval nem, tehát az a baj, hogy akkor meg ugye nem kapnak olyan ajánlatot.
2: Baromi nehéz a balhé és meg nem fizető albérlőket kirakni. Tehát innentől kezdve nagyon fontos az, hogy tényleg megbízható legyen.
4: És akkor van pénze szilikóra, akkor egészen biztos lesz pénz albérletre is.
2: Nem egy rossz gondolat.
1: Hát, és hogyha azt a szilikont mondjuk más vette neki?
2: Akkor ő fizetve az albérletét is.
4: Tele van piercingekkel, akkor beraksz egy erős mágnest a Spice-ba. És akkor azzal is ott lehet tartani.
2: Ez jó?
4: Tudod ki az, akit kiraknak kvázi az albérletiből, mert sokat gyere és nagyon zavarja, és sokat nyilatkozik róla?
2: Ó, várjál, van ilyen celebünk pedig. Van egy. Ilyen.
5: A csodába.
4: Fodor Zsóka, na hogy fotózza magát és miben, hogy nagyobb eséllyel?
2: Hát nem tudom, egy biztos, hogy olyan helyre menjen, ahol az, tehát a lépcső az arra oda kell figyelni, ne legyen veszélyes. Papírgalacsinak ne legyenek.
1: Sokkal földszintes.
4: Sokkal relevánsabb info lenne annál, hogy hogyan csücsörít az én albérlőm, hogy mondjuk fotózza be egy heti szemetét. És akkor tudom, hogy milyen ember.
2: Az nem? Mindenképpen. Gyerekeként közben elkezdtem most, hogy... nézni, és egyébként vannak ilyen pozitív példák.
4: Eddig nem volt kiadószobád, de most már lesz.
2: Hirtelen felszabadult a nappalink.
1: Vagy a garázsból kialakított szét.
4: Csak a feleségeddel kell leboxolnod.
2: A két gyerek összeköltözik egy szobába.
4: És akkor itt jegyezném meg, hogy a második Fight Night-on ott lesz egy férfeleség összecsapás a végén a programnak.
2: Az lesz az extra.
4: És én a feleségre fogadnék.
2: A tortán, igen.
4: Pont velem szemben meg az Andi és egy mobiltelefon a kezében.
1: Így van. És végre szólt egy jó dal is, ami hallod? Nekem is tetszik.
4: Ez egyébként milyen kemény, ami itt most nálunk megy. Ez a Stray Kids vonal, ez a This and That volt egyébként, ami szólt. És én azt éreztem, hogy Pesgek.
2: Beindítanak a koreai fiúk téged is.
4: Nagyon régen pesegtem.
2: Hello Petra, szerintem el kell beszélgetned az uraddal.
4: Ja, ezek fiúk itt a képen? Láttam, Andi, a...
2: Ne legyél válogatós, mindjárt 40 vagy.
4: Nem BKV, de mindig arról jut eszembe...
2: BTS.
4: BTS.
1: Ja,
4: az.
1: BTS.
4: Igen.
2: Sejtettem, látod?
4: Már az agyamon vagy. Hogy láttam, hogy most Oreo-t reklámoznak, azt
1: igen,
4: láttad?
1: Igen.
4: És nagyon fogják az Oreo-t megézni, hogy most már akkor ezzel reklámozzák az ilyen márkákat, és kemény.
1: Hát elég sok márkát reklámoznak.
4: Na jó, de először jött velük szembe adni. Itt. Tehát, hogy Magyarországon mást is reklámoznak vele, mert ott oké. Okay.
1: Hát volt már ugye a McDonald's-szal is egy együttműködésük.
4: Itt nálunk? Szóval,
1: igen.
4: És akkor lecserélték a Flóra?
1: Igen. Jó, hát és most lesz megint, ha minden igaz. Azt nem tudom, hogy Magyarországra jön-e, de most már Amerikában elég nagy láz van, mert most már kijöttek a kis... figuráik.
4: Kis BTK-s figurák.
1: BTK.
2: Most már
1: volt BKV, BTK.
2: Azt mondja Kristóf, hogy akkor az koreó, nem?
1: Koreó.
2: Imádunk, zseniális. Nagyon jó.
1: Én amúgy tervezem megkóstolni, mert kíváncsi vagyok, mert ilyen...
4: Más az íze?
1: Penkék ízű. Vagy mi? Mi az? Palacsinta. Ilyen...
4: És a
1: penkék? Mit tudom én, milyen palacsinta.
4: Így szívesebben nyalod ki a krémet? Ugye az Oreónál a kekszet,
1: én nem
4: az...
1: szoktam kinyalni a krémet.
4: Nem?
1: Ádi,
4: nem?
1: Én nem úgy eszem. Nem. Én nem úgy eszem.
4: De fura
1: én nem,
4: vagy.
1: Én rendesen megfelelően...
2: De simán csak bekapod.
1: Hát is, igen.
4: Mert az a baj, én úgy vagyok vele, hogy az Oreo az egy rossz pilóta keksz. Tehát
1: hát
4: annyira finomabb
1: igen.
4: A pilóta keksz.
1: Igen, sokkal finomabb. Én például nagyon-nagyon rá tudok függni a pilóta kekszre, úgyhogy nem is szabad ennem.
4: Na, akkor rá kell venni a BSV-t, hogy a pilóta kekszet reklámozzon.
2: A BSV? Figyelj, szerintem a BSV srácok is azért kapnak mindenféle ilyen reklámos megjelenést. Igen, hát ők egy kicsit ők más karakter, mint a BTS.
1: Igen, hát a Stray Kids-esek meg ugye a Pepperot... reklámozták, ez a pálcika, ami ugye csokival ja. Van, meg van ilyen nem
2: tudom. Az nagyon jó ám. Azt mikor kóstoltam egyet.
4: Ezt viszont én sokkal előttetek kóstoltam ezt a csokirudas izét, pálcikát. Azt, amikor én voltam korábban, az már nagyon futott, ott olyanokat vettünk. Az volt nagyon népszerű, meg a rózsatea, azt nagyon nyomták. Uh-huh. meg a rizsüdítő, de ez gyakorlatilag olyan, mint ami, meg kukoricaüdítő is volt, ez olyan, mint amiben a rizst főzöd, az a víz, meg a kukoricát, amiben főzöd, az olyan ízű.
2: Én nem tudom, azt Andi hozott az, a, az az alkoholos cucc, amit Koreában az lapának. Szocsú. Az, az finom.
1: De ez ízesített, hát ízesítettet hoztam, hoztam ugye áfonyásat, meg talán volt akkor mangós, de amúgy a barackos a legfinomabb, meg itt már ugye simát is, viszont a sima az olyasmi, mint nálunk a vodka. Tehát, hogy ahhoz tudnám hasonlítani. Hát csak lájtosabb, igen.
4: Limonádé, azt tudom, mert nekem, amikor Koreából a nagyapámnak akartam hozni valami helyi italt, akkor én azt hoztam neki, és ott mondták a boltba, hogy ezt ne igyam meg, mert meghalok, mert olyan erős. És a nagypapám a limonádé és pohárból ittuk.
1: Hát igen, de én nem tudom amúgy egyébként, hogy ők mit szólnának a mi pálinkánkhoz, de hát van nekik ez erős.
3: Nem szólnának semmit. Ha,
2: semmit
3: körülbelül ez lenne
1: egy kort.
3: Igen. Na, az a durvább lenne, mint a Squid Game.
1: Egyébként lehetne ilyen dolgokat amúgy kóstolni így adásban is.
4: Jó.
1: Csak mondom.
4: Holnap?
1: Hát ezt meg kell ezeket a dolgokat rendelni.
4: Ja, ahhoz, de ilyet nem kapsz a boltban, mert azt az italt, hogy mondom, már láttam.
1: Pesten igen, úgyhogy van majd te köröm. Bevásárolhatsz, van igen. Hát meg, mondom, hova menjél vásárolni, és akkor...
2: Hát meg Koreában is megkapod, tök kiugrasz.
1: Oda megyek. Esetleg kell, akkor szívesen kiutazok. A cég fizeti, akkor
2: mindenki. Persze,
4: de annyi a probléma, hogy csak buszra meg mávra tudunk jegyeket adni. Tehát...
1: A BKV-re tudom, igen.
4: Mi van ott? Ott is van valamilyen temusin, ilyesmi van, ami Koreából jön? Onnan rendelsz valamit, és visszaküldöd, hogy nem jó. És abba a ládába kell belemenned.
2: Jó, csak ugrasz, igen.
4: Hello, csak vigyázz, hogy Dél-Korea. Tehát ez fontos a címzés.
1: Igen, hogy délen dobjanak le éjszakon.
2: Ne éjszakon, akkor csak oda lesz.
1: Az biztos. Az ott is maradok.
5: Buenos Morgan, minden hét.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének, 20 és 23 fok között kelnek ma a vének, és Kelt Tamás is, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot, egészen egy óráig tartottok velem. Filóval nem sokára Tayo Cruz is érkezik, robbant a Dynamite-tal, Vice pedig most kezdésként. Jön a Wait, én Tamás, rádiózz velem!

és Tonic újdonságát hoztam százszor, mondhatnám, hogy százszor is elmondhatnám azt, hogy a Filo és Tonic újdonságot hallottátok, no de csak egyszer, pontosabban már kétszer mondtam el, mondjam harmadszor, de hogy is, na jó reggelt, vagy jó napot, vagy jó munkát, vagy valami hasonló, 11 perccel járunk 10 óra után, ez a Forrás Rádió benne, persze, hogy a szombat délelőtti program, én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen egy óráig, például üzenetküldő műsorral 9-től 0-20-94-8-94-85-ös a számom, SMS Viber formában jöhet ám az üzenet, teheted mindezt augusztus 29-én a Beatrixok és az Ernák neve napján. Ők is érkeznek a következő órában 8 és 9 között, valamint a történelmi érdekességeket is megosztom veled. Vannak jók, úgyhogy fülej majd, ebben pedig ránézünk a közlekedésre is. Persze, hogy az időjárásra fontos, este nehogy megázzak. Nyergesen a Fülöp pincénél a buliban. Mary Mary és a Shackless mindjárt, addig I.O.E. és Axel Cooper közöse a Dirty Dance.

Mary Mary és Oly the Shackless. A 99-es év szerintem legnagyobb durranása volt ez. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a szombat délelőtti programot hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egyig, ígértem időjárás jelentést. Hát nesze, 20 és 23 fok között ébredtetek ma reggel. Ez 32-ig csúszik ma fel. Na de mondom a hivatalosat, egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket természetesen, de ezt már megszoktuk. Itt környékünkön 31-32 lehet a csúcs. Mi a folytatás? Hát finom emelkedés 33-34-ig, aztán 2-től újra egy kis csökkenés. Olyan igazi hullámvasút van itt előttem, ahogy nézem az előrejelzést. Na mindjárt közlekedünk, addig viszont hozom Anne Mary-t, a Milky Chance nagy klasszikját, itt lesz az Offenbach, Felix Jan pedig a Shows-zal most. Walk with me, négy adal, csak slágerek közrepül.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Damien és a Little Mix közös Kiss My volt a tiétek 5 évvel ezelőttről pörgettem. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Egy óráig lehetünk együtt, például most a közlekedési blokkal. Aztán Alan Walker és Sorana. Ilyen lesz az Eroina.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A közlekedési időjárási feltételei, na azok tudja, hogy tök jók lesznek. Az M1-es viszont biztos nem lesz jó. A szélesítési munkálatok miatt infókat megtaláljátok az útinform oldalán. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt útszűkület van érvényben a 13-as és a 14-es kilométernél, Bicske és Óborok között a 35-ös kilométernél építenek csomópontot, útszűkület mellett engedik a járműveket. A 10-esen az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sáverhúzással halad a forgalom. Lábatlan belterületén pedig burkolatot újítanak fel még mindig a 10-es főúton, az 56-os kilométernél vár útszűkület. A 11-esen Lányfalun kátyúznak, a 26-os és a 30-as kilométer között csak a félútpálya járható. Na és itt van még a végére egy szokásos, a Tata-Győr összekötő úton Bábolna és Bana között a 28-as és a 29-es kilométer közelében építési munka miatt, valamint a 31-es és a 33-as között gyalogátkelőhely építése miatt félpályás korlátozás mellett tudtok autózni. Nos, ennyi volt a Ména, nektek a infótok, akkor dobjátok, én pedig továbbítom. Köszi, jó utat, balesetmentes közlekedés, mindez legjobbjainkat, Alan Walkertől és Soranától például, rádió hangosításra feljön az Why not?

Angie Tracy és Mabel, a közösük, a persze, hogy a Westen repült, 6 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel a nap 24 órájában, 9-től főleg, hiszen ti válogattok majd. Egészen 1 óráig tart az üzenetküldő műsor. Lehet köszönteni névnapost, Beatrix és Erna nevű ismerősöd jöhet, és persze a születésnaposokról se feledkezz el. 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom, egyébként a mai nap, csak kicsit régebben, a török szultán csellel elfoglalt valamit. De hogy mit is, melyik várost, kiderül nem sokára, mondom majd. Addig Capital Cities, itt lesz Caramel, vagyis a Purple Disco Machine, ha már annyira szeretjük, ez is

Rain Radio, valamint DJ Craig Gorman. Persze, hogy a Taco Bell zárta az első órát a szombat reggelben, pontosabban délelőttben. Bocsánat, hozom Pistit, jön a legfrissebbekkel, aztán Shakira és Burna Boy. Persze, hogy a foci BV-ssel. Ilyen lesz a Die Die!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 3 perc múlva lesz reggel, 8 óra, üdvözlöm Önöket. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, útjavítási munkálatokat végeznek Komáromnál, szerződtette Ezeke Máriót az Újpest FC. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál egész hétvégén Szabó István. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szándi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő JASZ 39 Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszer leszállást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászként pilótája a katapultálás során gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. A Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai folytatják a nagyfelületű út felújítási munkálatokat. A 132. számú főúton Igmándi út Komáromban, valamint az 1-es számú főúton a Mártírok útja és a Szőnyi úton. Ehhez kapcsolódik, hogy 2026. szeptember 1-én kedden az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madách Imre utca csomópontját. A lezárt útszakasz a Térfi Gyula utca és az Arany János utca felé kerülhető el. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlány Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap, azaz holnap. A program 11 óra 15 perckor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér 1 szám alatt, majd 11.45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködnek a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. Délután 4 és este 7 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes. Szerződtette Zeke Máriót a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC, amely a baloldali védő mellett a héten megszerezte a középpályás Szendrei Norbertet is. A klub honlapján Dárdai Pál sportigazgató kiemelte, a 26 éves hátvéd érkezésével bővültek a szakmai stáb lehetőségei, mivel Zeke nem csak a baloldalon, hanem szükség esetén belső védőként is bevethető.
0: Időjárás.
1: Alighoz néhány zápor, zivatart a holnapi front, és érdemi lehűlés sem várható. 30 fok környékén alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Jó reggelt, jó reggelt, vagy most már jó napot, jó munkát, jó utat, jó utat. Indítom a második órát a szombat délelőttben. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. A következő órától 9-től jövök már az üzenetküldő műsorral. Ebben pedig kuk a kalendáriumra, oké? Sem búzi, Juárez, Shakira és Burna Boy. Kezd már is a Tai Tai. Rádiózz velem!

se Buzi, és persze, hogy a Bárszong volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. A Forrás Rádiót hallgatjátok kereken 3 darab frekvenciánkon. Esztergom, Komárom és Tatabánya térségében találtok minket, de igazából egész Komárom, Esztergom vármegyét lefedjük, vagy ha neked jobban tetszik a megye, akkor megyét. Internet? Igen, hát persze, ott is elérhetőek vagyunk természetesen. Keres ránk, forrásradio.hu, online is tudsz hallgatni, a közösségi oldalainkról pedig már ne is beszéljek. Viszont beszéljek ebben az órában a kalendáriumról, hozom a régi történelmi érdekességeket, és persze a névnaposokat is, ők pedig a Beatrixok és az Ernák.

A Cat Burns pontosan 2 évvel ezelőttről. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem neked a kalendáriumot erre az órára. Kapod, a Beatrixok és az Ernák érkeznek. Az elsőm latin eredetű név jelentése boldogító, boldogságot hozó, míg az Erna ófelnémet eredetű, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik. Jelentése komoly, határozott, különösen a harcban. Beatrix és Ernánk, boldog névnapot nektek, a többieknek üzenet. A következő órától már jön az üzenetküldő műsor, lehet őket köszöngetni. 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom. Nos, érkezik mindjárt a Török Szultán, többek között természetesen, mert hogy a kalendáriumban a régi történelmi érdekességek kerülnek elő. Állok addig Szigalával, de Chainsmokers is érkezik. Jade, no meg Ronan Keating már is, Lowing Each Day, így a dal. Csak slágerek között.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Ittszert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Milky Sigala, na meg Ellie Goulding, All by Myself, ugye ismerős volt, 4 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, köszi, hogy itt vagy, teszed augusztus 29-én, szombaton, a Beatrixok és az Ernák neve napján. No, a kalendáriumban ugye a névnaposokat már felemlegettem, jöjjenek a történelmi érdekességek. Például Janus Pannonius humanista, latin nyelven alkotó költő volt, a magyar világi líra első jelentős képviselője, a mai nap szülötte. Pontosan 500 évvel ezelőtt a Mohácsi csatában a török szultán legyőzte II. Lajos király vezette magyar hadsereget, a király életét vesztette. No, és csak hogy ne unatkozzunk, török szultán ügyben 485 éve Csellel elfoglalta Budát, amely 145 évig a török uralom központjává vált. 1880-ban történt a következő: Szekrényesi Kálmán átúzta a Balatont Siófoktól Balatonfüredig. 6 óra 45 perc alatt teljesítette a távot, képzeljétek el, ez 14 kilométer volt, a víz pedig, ha már szám, 17 fokos. Na, emellett az úr átúzta még a Boszporuszt, a Szuezi öblöt és a Bódeni tavat is. Tehát egyszerű, szeretett úszni. Olyan volt, mint Forrest Gump, csak ő nem futott, hanem úszott. Ingrid Bergman, ő is a mai nap szülötte, 3-szoros Oscar díjas svéd filmszínésznő. Ugyancsak ma látta meg a napvilágot Michael Jackson, amerikai pop énekes zeneszerző. És ha már zene, 1958-ban lépett be John Lennon és Paul McCartney mellé a Quarrymen zenekarba George Harrison. Pont 62 évvel ezelőtt jelent meg Roy Orbison Oh Pretty Woman című máig igen népszerű dala. Én például imádom. Pretty Woman. Mindegy, hagyjuk. No, és ha már előbb a Beatles-t emlegettem, 1966-ban pont a mai napon léptek fel utoljára egy San Franciscóban megtartott koncerten. No, és utoljára, de nem utolsó sorban, mert ugye zenei rádió vagyunk, akkor még mindig zene. A Los Lobos zenekar feldolgozta a La Bambát, amellyel slágerlista vezetők lettek. Egyébként a La Bamba eredetileg Ritchie Valens 1959-es klasszikusa. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal, viszont nem La Bamba.

A Békemet és a Thelma Houston dal átirata, itt most Baby címmel. A dal eredetét 1977-ben keresétek. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagytok. A kalendáriumon túl nem sokára az üzenetküldő műsorban benne a Beatrixok és az Ernák köszöntésére tökéletes, de ha van születésnapos ismerősöd, akkor róla se feledkezz el. Elérhetőség, jogos a költői kérdésed, de nem költői, mert mondom a választ. 0-20-97-8-97-85-ös SMS Viber formában az üzi repül felém, én pedig repítem addig is dalainkat, Break Up Glow, Szent Klár mindjárt, itt lesz a Valmar és Nótár.

Sinclair, és persze, hogy a Break and Blow volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam. A második órát zártam a szombat reggelben, nyitom a harmadikat, ami egyben már az üzenetküldő műsor első órája is lesz. Mivel? Jön Pisti hírei után Ed Sheeran, érkezik az Azizám!

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton. Érkezik

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének 24 órás rendőri védelmét. Emelkedett a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírein, Szabó István vagyok. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH fölállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal együtt. Az MVVH elnöke Unger Anna Róza lett. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik, hamarosan megkezdődik egy új kutyafutató kialakítása a volt Kressz Park területén, a Brigéció látogatóközpont mögött. A beruházás lakossági kezdeményezésre valósul meg, és a tervek szerint nem csupán egy elkerített terület várja majd a négylábúakat és gazdáikat. A fejlesztésről dr. Molnár Attila számolt be Facebook oldalán. A polgármester kiemelte, hogy a beruházás mögött lakossági kezdeményezés áll, és köszönetet mondott Babják Csaba és Proceller Tamás képviselőknek is, akik a képviselő testületben támogatták az ügyet. Emelkedett a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban, az előző havihoz képest, derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának pénteken közzétett felméréséből. A gazdasági hangulatindex a júliusi 97,1 pontról 98,4 pontra január óta a legmagasabbra emelkedett augusztusban. Az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig az előző havihoz képest 1 ponttal 98,2 pontra emelkedett. Az elemzők kevésbé javuló euróövezeti indikátort 97,5 pontot vártak augusztusra. Az augusztusi volt sorban a negyedik javulás. Elkezdődött a Kulka János főszereplésével készülő Az utolsó betyár című western forgatás Csúlya László rendezésében, adta hírül a Filmhu. A portál szerint a független finanszírozással, számos támogatóval és szakmai összefogással készülő lírai magyar western az 1800-as évek végén játszódik. A történet szerint az idősödő haramia, Anya János, azaz Kulka János megszökik a börtönből, majd fiatal segítőjével, Miskával menekül a tenger felé a csendőrök elől. A filmet várhatóan jövőre mutatják be a mozikban.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg, jobbára száraz, szaharai porral dúsított idő, annak ellenére is, hogy egy gyenge hideg front vonul át ma, de csak kevés helyen lehet csapadék, még a jövő hét elején is kitart a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Az újabb óra pedig az üzenetküldő műsor első óráját jelenti. Hello, ez a Forrás Rádió. Üdv neked, egészen egy óráig tart a program. 4 órád van arra, hogy köszönts névnapos vagy éppen születésnapos ismerőst. Mindjárt mondok elérhetőséget is. Jó, Jennifer Lopez mindjárt érkezik az Intit Fanival. Ed Sheeran pedig kezd, ha már emlegettem. Jön az Azizam!

Jennifer Lopez, a persze, hogy az én Tiffanyval 2001-ből érkezett a klasszik. Te a Forrás Rádiót hallgatott, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsort már. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. 4 órád van, mondom még egyszer, 4 órád van arra, hogy üzenj rajtunk keresztül. Teheted, emígyen, 0-20-97-8-97-85-ös SMS Viber formában. Jöhet az üzeneted, úgyhogy csak pöttyögni kell a telefonodon, vagy hogyha mondjuk a számítógépedre vannak telepítve a programok, akkor ott. Minden órában kapsz egy Buenos Morgan visszatekintőt, így lesz ebben is. Menőzünk a koncerten, jó? Szerintem Tuti Roland volt az, ő szokott ilyeneket csinálni. Na, hozom nem sokára, addig viszont a talók, amik itt előttem az üzenetekben szerepelnek. Például Lotfi, Begi, Náksé és az Álmok Futók közöse is a 4 évvel ezelőtti feldolgozás. Eszter írt rám, nagymamájának küldeni ezt a dalt 70. születésnapjára. Jó egészséget és hosszú életet kíván. Eszter, köszönöm, hogy írtál, nagymamádnak pedig, ha már ugye ez volt a kedvence, amikor akkor mindenképpen hozom a Hold dalát.

Simpson és Dove Cameron, a Use Me volt a tiétek egy kiváló nóta a Brutal Hurts feldolgozása 3 évvel ezelőttről. Ez a forrás, köszi, hogy itt vagy szombat délelőtt, benne pedig az üzenetküldő műsor egészen 1 óráig tart. Egy Jimmy feldolgozással. Zoltán üzenete előttem szerelmének Vikinek küldeni a közös dalukat az 5. évfordulójukra. Azt írja, hogy a közös dal persze nem az új, hanem az eredeti Jimmy-től, de hát ugye ez az, amit játszanak a rádiók mostanában. Az üzenet, imádlak, te vagy a mindenem. Zoli, köszönöm, hogy írtál, és örülök, hogy felfedezted, hogy ez a feldolgozás nálunk is pörög. Viki, és Zoli, további sok boldogságot, még vagy 200 évfordulót, bár akkor már nem lesztek szépek. Itt a Mit akarsz a boldogságtól.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Crash, Eft és a Swayt nálunk. 98-as klasszikot hoztam, csak szólok. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Egészen egy óráig tart a program, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Mindjárt a Buenos Morgan visszatekintőhöz érünk, benne pedig menőzünk egy koncerten, hogy hogyan is teszik ők, de szerintem Roland, ez nem sokára kiderül. Előtte viszont tudja, hogy itt jön Rácz Geri és Orsóvai René Milán üzenete előttem. A legszebb lánynak szeretnék küldeni ezt a számot, köszöni az elmúlt csodás hónapokat. Nos, az, hogy ki a legszebb lány, az nem derül ki, de gondolom tudja. Milán, köszönöm, hogy írtál üzenetedből és a dalból is. Talán az derül ki, hogy nem egészen hivatalos ezen a történet. No, se baj, Rácz Geri és Orsóvai René, amiért ne érkezik. Csak slágerek közdobom.

0: A nyúlleve lámpája éppen Majkával közösködött, újra úton így a dal 6 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti program, köszi, hogy itt vagy. Melyik az a műsor, amivel minden hétköznap 6 és 10 között ébredtek? Na, találós kérdésként akár fel is dobhatnám. Hát persze, hogy a Bonus Morgan, ilyenkor hétvégén pedig a viccesebb pillanatokat elővesszük nektek. Csak hogy tudjátok, hogy mire számítsatok, hogyha velünk ébredtek hétköznap. Így lesz most is, elmegyünk egy koncertre és menőzünk egy kicsit, jó? Tuti Roland volt, ismerve őket. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegnap például meccset néztem.
3: Te ezzel töltötted a 4 lapodat?
2: Hát nem a 4 napot.
3: Meccsnézés meg
2: nem, az ez 2x45 perc szokott lenni, plusz a hosszabbítás. Tehát alapvetően azért 4 napig nem nagyon szokott eltartani.
3: Egy milyen harapósba jött vissza az íjésról.
2: Maximum annyira szar, hogy olyan hosszúnak érzett, tudod.
3: Nézd, mibe tud még belekötni. Még a frizurám, mert nem kell fodrász, az igen.
2: Amúgy igen.
3: Na, a vércukrom ma jó, tehát abban nem tudsz.
2: Nem, mivel indítottál, hogy, hogy jó.
3: Ne, sevő szendvics, képzeld el, volt ilyen, hogy hívják, ez a benzinkutas szendvicsem. Nem szoktam reggelizni, de most megettem, mert ennek nem bírtam ellenállni.
2: Ez a háromszögszenyó?
3: Igen, abból a hosszú fajta, de mindegy, jó volt, nagyon ilyen rántott hús is.
2: Hát ez a tipikus magyaros, tehát a rántott húsos szendvics, ez szerintem a magyar hamburger.
3: Igen, ez a, nem tudom, ti úgy jártatok-e osztálykirándulni, de mi mindig úgy jártunk, hogyha volt nálunk szendvics, akkor annak el kellett fogynia már az út elején, vagy még az út előtt. Tehát, hogyha volt nálad 6 szendvics, akkor is megetted.
2: Mert egy kedvenc ilyen programom, akkor az nem osztálykirándulás volt, de így haverokkal mentünk el, így valami félnapos kiruccanás volt az egész. És volt egy haverunk a kereszt, és jött, hogy srácok, éhesek vagytok? Anyám csomagolt, van nálam 18 szendvics. Mi van? És tényleg voltál a 18 szendvics.
3: Jó, de anyukája komolyan gondolta a tervet.
2: Ja, az biztos, egy félnapos kis kiruccalás volt tényleg ide a környékre.
3: Jó, ezeket az anyukákat mindig úgy bírtam. Nekem az osztálytársaimnál az ilyen legmenőbb sztori, amikor a gimi elején szerintem, igen, elmentek Junkies koncertre, nagyon menő ilyen rocker arcok lehettek, mert kisgyerekként ott voltak, tehát mindenki így rákészült. Volt az egyik osztálytársam, aki azt csinálta, hogy például a WC-ből leszakította a WC lehúzó láncot, és abból csinálta nadrágjára ilyen menő ilyen rocker láncot.
2: Atya-gatya.
3: Tehát, hogy tényleg ott felkészültek a bulira alaposan, és hát azért még fiatalok voltak, kiskorúak, ezért kellett egy gárdadám. Úgyhogy az én haveromnak, a Gegének az anyukája ment velük. Hát Gege késői gyerek is egyedüli, tehát az anyuka egy picit elkényezteti. Ők beálltak oda legelőre, és Gege mami egyszer csak megjelent egy tálca C-vitamin tablettával és almalével a Junkies közönség első sorával, a gyerekek. Azért most kell a hidratálás. Ők voltak a legmenőbb arcok, senki nem értett, hogy mi az Eki, vagy milyen tablettát osztogatott a néni, de hogy ők is kérnek.
2: Itt olyan népszerűnek tűnt, igen.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Jaj, de szeretem ezt a dalt, olyan kis chilles, kellemes az Uncle Cracker, és persze, hogy a Follow Me volt a tiétek. Ezzel zártam az üzenetküldő műsor első óráját. No, de nyitom ám a másodikat, és amúgy ne félj, mert kereken négy van belőle. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán a Diamond Air és Ultra Nate újdonság, Starlight!

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. 6197 gyermek született júliusban Magyarországon, rekord mennyiségüket, amint foglalt le a brit határrendészet, néhány hetes kihagyásra számíthat. Sacl. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Az előzetes adatok szerint 2026. júliusában 6197 gyermek született, és 8896 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,2, a halálozásoké 2,9%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 3,6%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Közölték azt is, hogy január és július között 40.528 gyermek jött világra, 3%-kal 1235-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Rekordmennyiségű csaknem 1,3 tonna ketamint foglalt le a brit határrendészet az idei első negyedében. A londoni belügyminisztérium pénteki ismertetése szerint a hatóságok 1298 kg-nyit találtak ebből a kábítószerféléből a brit határátkelőknél, 42%-kal többet a tavalyi utolsó negyedében lefoglalt 915 kg-nál. A belügyi tárca hangsúlyozza, hogy a ketamin használat elsősorban a fiatalok körében ad okot egyre nagyobb aggodalomra. Ennek a szernek a rendszeres használata ugyanis súlyos és gyógyíthatatlan egészségügyi problémákat okozhat. Mindenek előtt helyrehozhatatlan urológiai károsodásokhoz vezethet, a legsúlyosabb esetekben pedig halálos szövődmények is kialakulhatnak. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Petőfi Sándor művelődési ház környéke. Szőnyben, illetve Komáromban koncertek, szüreti foglalkozások, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsoret, kézműves foglalkozások, finom borok és hajnali tartó buli várja a közönséget a szőnyi szüret és bor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és a Pápai Jocsi színpadra lép. És végezetül sport, néhány hetes kihagyásra számíthat Sacl Neteli, a MOL Esztergom kézilabdázója az augusztus elejé Moson-Magyaróvár elleni felkészülési meccsen szenvedett kisebb sérülést, írja a kema.hu. Sacl-ra műtét vár, amennyiben a rehabilitáció megfelelő ütemben halad, 4-6 hét kihagyással számolnak, fogalmazott dr. Rátkai Márton csapatorvos.
0: Időjárás.
1: Alighoz néhány zápor, zivatart a holnapi front, és érdemi lehűlés sem várható. 30 fok környékén alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Túl az elsőn, benne a másodikba, és ugye rossz az, aki rosszra gondol, szokták volt mondani. Ez a Forrás a szombat délelőtti üzenetküldő műsorral, és persze majd a Buenos Morgan visszatekintővel is. Elmész a Junkie XL-lel, fú de jó ez a feldolgozás, a The Evener pedig most kezd Ultralátéval. A Starlight a tiéd, rádiózz vele!

Junkie XL, és persze Elvis, a Leadless Conversation volt a tiétek az új évezred legelejéről hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig szokásosan a szombat délelőtti üzenetküldő műsorén Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egészen egy óráig. A Buenos Morgan visszatekintőt persze, hogy dobom neked ebben az órában is. Emlékeztek, ugye, nagy port kavarta, pénisz szobor Devecseren. Nos, hogy ezt a témát hogy beszélték ki, ígérem, hogy mutatom nektek az óra második felében. Előtte viszont hozok királydalokat, például nem sokára a Magna Cum Laude-tól egyet. Most viszont jön a Dash Young Fly és Azaria közös. Ilyenkor ugye még gondolkodhattok, hogy vajon melyik lehet az? Mert hogy ugye hármójuktól nem csak egy dal szerepel nálunk. Na mindjárt kiderül, Barbara írt rám Kecskemétről, képzeljétek el. Köszi, hogy ilyen messze hallgatsz minket. Gondolom, hogy az interneten teszed. Teheted is, és teheti mindenki a világ bármely részén. No, de hát a Pannonia az, amit te kérsz tőlünk. Szép napot kívánsz, köszönjük szépen nektek is ott lent Kecskeméten. Dash Young Fly és Azaria csak slágerek közrepül 144 kilométerre, mert hogy megnéztem, és innen a stúdiótól ilyen messze van a Pannonia. Jó zene!

Ray Dalton és a Do It Again volt a tiétek, 3 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, köszönöm, hogy velem tartotok. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatjátok. Még Kecskeméter is, köszi neked még egyszer. Peti üzenet előttem boldog 40. születésnapot kíván a legjobb tesónak. Küldi a kedvenc dalát, hadd dübörögjenek a hangfalak üzenettel. Ez pedig a Magna Cum Laude egyik felvétele. Péter, köszönöm, hogy írtál, az ugyan nem derül ki, hogy a tesódat hogy hívják, de igazából ez most ebben a formában nem is fontos. Szerintem úgy is tudja, hogy róla van.

0: azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszávalunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
3: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
2: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Cuki Bébik, a Sugar Waves és a Round and Round az új évezred legelejéről hoztam neked, Forrás Rádió. Benne pedig, persze, hogy a szombat délelőtti üzenetküldő műsor 0620978985-ös a számon. Beatrix és Erna köszöntésre tökéletes ez a program, egészen egy óráig tart. Dóra írt Tatabányáról, az üzenetének az első része egy kérdés. Idézem, megvan nektek az Anima Sound System Csinálj Gyereket című száma? Nos, a válasz egy határozott igen, kedves Dóra, és akkor az üzenet második része. Ha igen, akkor küldeném a legjobb barátnőmnek, Lilinek. Szép napot nektek! Dóra, köszönöm, hogy írtál, Lili, te pedig csinálj gyereket! Bár legalábbis ez a dal címe, bocsánat, lehet, hogy nem célzás volt. Itt az Anima Sound System. Szép napot nektek!

0: Sam Wise és Miss Lee, a Close Your Eyes volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel a nap 24 órájában természetesen. No, és Buhanosz Morgan visszatekintővel nagy port kavart a héten, meg talán már azelőtt is a pénisz szobor. Tudjátok, ami egy nagy szárnyas pénisz. Devecser a helyszín. Mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegnap gondolkoztam, hogy elmenjek-e mellette, és tegnap el akartam menni mellette, de aztán éjszakára olvastam a történetét, és nem tudok elmenni mellette. Menjetek el Devecserre!
3: Mi a rosszabb van Devecseren?
2: Hogy nem jött vele szembe az ország legfaszább emlékműve.
3: Ja, a szárnyas dildó, de hogy nem.
2: A hatalmas, 3 méteres szárnyas pénisz, amit felavatott a pap augusztus 20-án. Úgy gondoltam, hogy elmegyek mellette, mert láttunk már ugye olyan kilátót, ami 20 centi magas, meg olyan, mi ez, lombkorona sétányt, ahol nincs lombkorona, 70 millióból, tehát hogy, vagy még többből, de hogy itt ennek története van, mert én azon gondolkoztam, ugye van ez a gyönyörű szép műemlék, amit felavattak 500 éves a Mohácsi vész, és akkor így 1526-nak az 500 éves emlékére érdemes Devecserben valamit avatni. Na, és felavatták ezt a szárnyas péniszt, mondjuk azt felállították, ezt a hatalmas péniszt.
3: De elképzel, mit akar elképzelni?
2: És ez az, hogy én ezen gondolkoztam, hogy oké, de mi akar ez lenni? És én elolvastam, mert én azt gondoltam, hogyha ez ott van, akkor biztos valamit elrontottak. Tehát mit tudom én, össze akarják hozni mondjuk, hogy valami fegyvernek a tölténye ez, és akkor összehozni valami modernet a régivel, és akkor árakni a szárnyakat, vagy egy nagyon elrontott harci sisak, vagy nem tudom. Szerinted mi lehetne? Mert én tényleg ezen filóztam, aztán majd leleplezem, de hogy tényleg ezen filóztam, hogy mi akar ez lenni, ami ennyire félrement.
3: Hát, hogy mi kemény férfias magyarok vagyunk. Tehát nem tudom, körülbelül ez...
2: De szerinted ez konkrétan egy pénisz akart lenni?
3: Nem, biztos, hogy nem.
2: Hányi... Azt mondod, hogy nem?
3: Mi ne csináld már, hogy azért a...
2: Mert ez az!
3: Tényleg?
2: Kapaszkodj! Ez frankón az.
3: Akkor jó sikerült.
2: És ezért mondta, hogy na emellett megyünk
3: de
2: el.
3: De akkor minek rá a szárny?
2: Na várja. Most először is beszéljünk egy keveset a művészekről, mert muszáj. Tehát a műalkotást a pályázaton elindult Devecser alpolgármestere Hajnalka nyerte meg.
3: Tehát várja. Tehát kiírtak egy pályázatot Devecserben, ott, szóval ott, hogy akkor állítunk. Mindent állítunk.
2: Az ötletgazda, aki úgy gondolta, hogy felállítja ezt a péniszt, az Hajni, alpolgármester.
3: Ja, azt hittem, hogy ő nyert.
2: Ő nyert. Övé volt az ötlet. Ő nyerte meg a tendert. Az alpolgármester tendere nyert.
3: Tehát az önkormányzat kiírt egy tendert, igen. És jó. Az önkormányzatnak az alpolgármestere...
2: Hajnalka.
3: Aki lehet, hogy egyébként művészi vénákkal is bír, nem tudom. Ő megpályázta és megnyerte.
2: Várjál, kell hozzá művészeti véna is, jól látod. Magát a fafaragást pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert Bodorfa polgármestere végezte el. Tehát Bodorfa polgármestere, aki egy faragó művész, ő faragta meg szintén, ugye, egy polgármester.
3: Jó, hát figyelj, ha mellette faragó művész, mert egyébként meg, érted, ha csak úgy polgármesterként úgy gondolta, hogy akkor jó pénzért ezt is tudja, az más lenne.
2: No, tehát összeállt Hajni és Robi. Na, de ez még mindig nem indokolja a pénzt.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

Roger Sanchez, és persze, hogy az Another Chance zárta a második órát az üzenetküldő műsorban. Hello, ez a Forrás Rádió, 020 97 8 95 5-ös a számom. Egy óráig használatod. Ted, jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán a Switch Disco és Tones & I közös Hideaway. Mutatom!

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, szép szombatot. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, útjavítási munkálatokat végeznek Komáromnál, szerződtette Zeke Máriót az Újpest FC. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szándi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő JAS-39 Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. A Magyar Közút Non-Profit ZRT munkatársai folytatják a nagyfelületű út felújítási munkálatokat. A 132. számú főúton Igmándi út Komáromban, valamint az 1-es számú főúton a Mártírok útja és a Szőnyi úton. Ehhez kapcsolódik, hogy 2026. szeptember 1-én kedden az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madách Imre utca csomópontját. A lezárt útszakasz a Térfi Gyula utca és az Arany János utca felé kerülhető el. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlány Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap, azaz holnap. A program 11 óra 15 perckor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér 1 szám alatt, majd 11.45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködnek a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. Délután 4 és este 7 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes. Szerződtette Zeke Máriót a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC, amely a baloldali védő mellett a héten megszerezte a középpályás Szendrei Norbertet is. A klub honlapján Dárdai Pál sportigazgató kiemelte, a 26 éves hátvéd érkezésével bővültek a szakmai stáb lehetőségei, mivel Zeke nem csak a baloldalon, hanem szükség esetén belső védőként is bevethető.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg, jobbára száraz, szaharai porral dúsított idő, annak ellenére is, hogy egy gyenge hideg front vonul át ma, de csak kevés helyen lehet csapadék, még a jövő hét elején is kitart a hőség.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Túl már 2 órán csak szólok, ez már ugye azt jelenti, hogy a felén túl vagyunk, már ami az üzenetküldő műsort illeti, viszont van még előtted 2, úgyhogy születésnapos, névnapos köszöntésre tökéletes az alkalom. Pitbull és TGR, a Don't Stop the Party repül, na meg a Swiss Disco és Don't Send I közös Hideaway. Maradj velem, szép délelőttet!

A Pitbull és TGR egy nagy klasszik, a Don't Step a Party repült felétek. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy itt vagytok, egy óráig tart a program. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, még mindig SMS Viber formában. Jöhet az üzi, Beát, Beatrixot, Ernát tudsz köszönteni. Hozom persze a Buenos Morgan visszatekintőt is, a következő fél óra elhozza neked a gyerekkort, akkor és most. Miért dohányoznak a gyerekek már nagyon fiatal korban? Nos, ez lesz a költői kérdés, vagy lehet, hogy nem is költői, de hogy az óra második fele ezt a témát elhozza neked, az tuti! Addig pedig mindjárt Üzsel és a Moving to the Sun. Sokan szeretik, sokan pedig a farra tudnak mászni tőle, mert hogy ugye a csapból is ez folyik most. Elsőként viszont hozom neked a Halott pénzméringel és Ónodi közöst. A dal címe csak ennyi, máshol. Melinda üzenete előttem, boldog névnapot kíván anyukájának, Beának. Köszöni, hogy mindig felveszi a telefont, amikor elakad a főzéssel. Az üzenet pihenj majd kicsit, a takarítás megvár. Nos, névnapon mindent félre kell tenni, ugyanígy, mint születésnapon, pihenni kell. És aztán szórakozni. Melinda, köszi, hogy írtál! Hozom a dalt, jön a máshol, érkezik csak slágerek közt. Anyunak, boldog névnapot!

Bizal, a Don't Stop Loving tavalyi évből érkezett. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszi, hogy itt vagy. Jön az a dal, amiről már reggeltem, hogy a csapból is ez folyik, és valaki nagyon imádja, valaki pedig nagyon-nagyon nem szereti. Dóra üzenete előttem Dánielnek küldené az Alvóvárosba, ez idézőjelben van téve, ne kérdezzétek, mit jelent. Alig várom a ma esti randinkat, addig is pörögjön a közös számunk. Dóra, köszönöm, hogy írtál. Hát az Alvóváros, gondolom, Dánielt küldöd aludni. Lehet, hogy éjszakás volt, akkor pedig hajrá, csapja neki. Este randi, úgyhogy mindenképpen aktuális a pihenés előtte. Üzsel, Ultra Nati és persze Imál Angel hazai vonalom. Hey, to move into the sun. Este

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Luis Capaldi és a Forget Me 3 év, bocs, 4 évvel ezelőttről. Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti üzenet küldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted, 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom. Rövidesen Buenos Morgan visszatekintő, ahogy ígértem. Na megnézzük, mi a helyzet a mostani fiatalsággal. Előtte viszont Olivier üzenete. Fiának a kertbe szeretnék küldeni a Talk to You-t. Remélő, hogy jól szól a zsebrádió a diófa alatt. Holnap megyek és segítek. Na ez lenne az üzenet. Olivier, köszönöm, hogy írtál, a fiat pedig, ha jól gondolom, akkor kőkeményen dolgozik, az Anotrés Planifor Ultra közössel teheti. Érkezik a Talk to You, hozom, csak slágerek.

0: Nolan Fury és Lika Morgan, az egykori Phil Collins dallal az In the Night volt a tiétek. Ígértem Buenos Morgan visszatekintőt, tehát hozom már is, gyakori ugye, amikor azt halljuk, hogy bezzeg a mi időnkben. Hát higgyétek el, hogy a bezzeg a mi időnkben történet sem volt jó, mint a mostani, bár kicsit fellazultak ugye az erkölcsök, de ettől függetlenül mi is voltunk rosszak, tudom én. Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Viszont ami eszembe jutott, ezen felbuzdulva a saját életemből, és tudja, hogy másképpen csinálom, mint ahogyan velem csinálták, és egyébként nem biztos, hogy bánom, hogy nekem ilyen gyerekkorom volt, az a tévézés. Hát velünk simán volt az, hogy a szülők még dolgoztak, mi hazamentünk suli után, bekapcsoltuk a Nickelodeont, és igazából estig néztük, meg ment. Folyamatosan ment a tévé, és ma ugye mindenki arról dumál, hogy akkor ne nézzen képernyőt a gyerek, ne üljön előtt, és te mondtad azt, hogy igen, ez ma már okostelefon, internet, stb., de ott is limitáljuk minket, senki nem korlátozott ebben.
3: Hát mert akkoriban még ez nem volt úgy felkapva, nem volt ilyen hype körülötte, hogy most ez jót tesz, nem tesz jót, ez volt az egyetlen.
2: Normálisak vagyunk.
3: Nem, szóval ez volt az egyetlen úgymond szórakozási lehetőség. Ma meg ugye már lehet választani, tehát ott a tévé, mondjuk Nickelodeon már ugye pont nincsen, de hogy ott van nyilván a mindenféle kütyű, tehát a telefon, a tablet, a számítógép, a különböző ilyen konzolok.
2: Igen. Na jó, de akkor egy nemzedék tényleg tönkre lett téve? Tehát mi el vagyunk

0: És akkor a következő, az ne nézem, mert akkor az jó lesz.
1: Sőt, nem vagyunk elrontva.
2: Mi
1: vagyunk a legjobb generáció olyan szempontból, hogy igazából mi még tudtunk szórakozni. Tehát, hogy mi lementünk játszani, és feltaláltuk magunkat. A mostani gyerekek nem tudják. Tehát ők valóban ez van, amit mondtál, hogy hazamennek, vagy tévét néznek egész nap, vagy a PS előtt ülnek, és azt nyomják.
0: Hát de mi is néztük. Hát hazamentünk, és tényleg ment.
1: Jó, de hogyha érted, a haverokkal összeültünk, akkor érted, hogyha szóltak, akkor inkább oda mentünk. Tehát én inkább a tévé helyett inkább azt választottam, hogy akkor lemegyek játszani. Vagy lemegyek mondjuk haverozni, mint az, hogy ott üljek egész nap.
2: Igen, nálunk is ez volt. Tehát én is alapvetően inkább a játszótéren voltam. Lementünk, rengeteget fociztunk például, tehát, hogy tényleg más volt. Egészen más volt az inger mennyiség, meg az információ mennyiség, ami érte az embereket, különösen
0: akkor
2: már gyerekként.
0: Itt viszont változott a világ. Tehát itt nem a rálátás változott, hanem a világ maga.
2: Hát több az eszköz, több az inger. Igen, ami éri a gyerekeket. Egyébként ez látszik is például a viselkedésükön. Meg nagyon sok mindenen. Tehát ez például a mozgás koordinációjukra kihat. Hallom én ezt szakemberektől, edzőktől, hogy alapvető dolgok manapság már sokszor nem mennek. És például az alapvető dobó mozdulattal baj volt, ami régen ösztönösen működött a gyerekeknek, mert labdáztak. Igen, és ma már nem megy, érted? Egy csomó gyereknek baja volt azzal,
3: nekem akkor sem, mert én megelőztem a koromat.
1: Hogy te neked ebben a generációban kellett volna születni.
2: Szóval gyerekek, ez annyira szomorú tényleg.
1: Hát, de ezért, mert ülnek a tévé előtt, és nyomják ezeket a hülye videójátékokat, amiben csak ezt kell csinálni.
0: Olyan izmos a hüvelykújjuk.
1: Igen.
0: Jó, figyelj, akkor...
1: Ezért nem engedik el egyébként, bocsánat, hogy közbevágtam, a szülők sem a gyereket most már egyedül az iskolába pont emiatt. Mert már nem bíznak abban, hogy eltalálnak az iskoláig normálisan.
2: Hát, gáz. De ez nagyon gáz, Andi.
1: Mert a figyelmük nem, mert egyszerűen elvonja a figyelmüket más, és nem tudnak több mindenre koncentrálni, meg mindent, és nem azért mondom, mert most, hogy hülyének tartom a gyerekeket, nem hülyék, csak hogy annyira valahogy nem tudom, nem konkrétan az adott helyzetben élnek sokszor, és borzasztó figyelmetlenek.
0: De hogy mennyire megváltoztak a gyerekek, azt hiszem egy ilyen 11-12 éves gyerkőc a kézilabda klubnál, ahol dolgozom, ott megpróbált visszakerülni a csapatba. És valami bonyodalom volt, valamilyen nem akarták bevenni, meg ilyenek, és akkor egyszer csak az anyuka beírt, hogy pedig nagyon elszánt a gyerek, mondom 11-12 éves, még a dohányzásról is leszokna, hogyha visszavennék a csapatba. Jó, még gyerekek. A cigit is letenni. Jó, hát azért a sörikét, azt nem.
1: Azért vannak határok.
0: Van egy határ, de még a dohányzásról is leszokna.
2: Aj, de azért csak több, mint 11-2, nem? Hát azért könyörgöm, az durva, hogy már anyuka tud róla, 11-2 éves gyerek dohányzik.
1: De tudnak.
2: Beszarás gyerekek.
0: Vannak már ezek az elszuperizék, amik...
4: Buenos morgen, minden hét.

Lászlóanszis elbúcsúztattuk ezt az órát. Az Are You With Me volt az utolsó dal, de van a következő órának egy első dala. Nem Pisti, a legfrissebbekkel, aztán Phoenix Cartel és fiam, ilyen lesz a The Way.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt itt a déli harangszó, 3 perc múlva dél elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének 24 órás rendőri védelmét. Emelkedett a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ez a Forrás Rádió, benne pedig jönnek már is a hírek tőlem Szabó Istvántól. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH fölállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal együtt. Az MVVH elnöke Unger Anna Róza lett. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik, hamarosan megkezdődik egy új kutyafutató kialakítása a volt Kresszpark területén, a Brigéció látogatóközpont mögött. A beruházás lakossági kezdeményezésre valósul meg, és a tervek szerint nem csupán egy elkerített terület várja majd a négylábúakat és gazdáikat. A fejlesztésről dr. Molnár Attila számolt be Facebook oldalán. A polgármester kiemelte, hogy a beruházás mögött lakossági kezdeményezés áll, és köszönetet mondott Babják Csaba és Proceller Tamás képviselőknek is, akik a képviselő testületben támogatták az ügyet. Emelkedett a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban. Az előző havihoz képest derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának pénteken közzétett felméréséből. A gazdasági hangulatindex a júliusi 97,1 pontról 98,4 pontra január óta a legmagasabbra emelkedett augusztusban. Az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig az előző havihoz képest 1 ponttal 98,2 pontra emelkedett. Az elemző kevésbé javuló euróövezeti indikátort 97,5 pontot vártak augusztusra. Az augusztusi volt sorban a 4. javulás. Elkezdődött a Kulka János főszereplésével készülő az utolsó betyár című western forgatás Csúlya László rendezésében, adta hírül a Filmhu. A portál szerint a független finanszírozással, számos támogatóval és szakmai összefogással készülő lírai magyar western az 1800-as évek végén játszódik. A történet szerint az idősödő haramia, Angyal János, azaz Kulka János megszökik a börtönből, majd fiatal segítőjével, Miskával menekül a tenger felé a csendőrök elől. A filmet várhatóan jövőre mutatják be a mozikban.
0: Időjárás.
1: Alighoz néhány zápor, zivatart a holnapi front és érdemi lehűlés sem várható. 30 fok környékén alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
4: Névnap, napos születésnapos köszöntés aktuális a Beatrixok és az Ernák terítéken, már mint névnap ügyben persze. Hello, ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti üzenetküldő műsorral. Egy óráig töltetitek velem az időt, de Rambar mindjárt egy nagy latin house klasszik, Felix Kártál pedig kezd. Érkezik a The Way. Rádióz velem!

amikor megszólalnak a fújós hangszerek, ugye? The Rumbar és az Elcimbal volt a tiédek, 2003-ból szállítottam a Forrás Rádió szól nálatok, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy itt vagytok. Beatrix és Erna nevű ismerősödet tudott köszönteni rajtunk keresztül, ebben az órában még teheted. 0-20-94-8-94-85-ös álma számom, használd bátran, aktuális, névnapos és születésnapos köszöntésre, de ezt mintha már mondtam volna. Ebben az órában is hozok neked Buenos Morgan visszatekintőt, a kérdésed teljesen jogos, hogy mi lesz benne. Szexi albérletek? Vagy albérlet? Valamiért. No, a részleteket hozom nem sokára, a következő fél órában ígérem, hogy megkapod. Addig jön egy Siposev Tamás klasszik vadonatúj verzióban. No meg Azaria is érkezik. Az ő dalát most kapjátok MSE kérésére. Küldi mindenkinek, akinek nehezen indult a mai napja. Üzenet, mosolyogjatok és süssön rátok a napocska. MSE, köszönöm, hogy írtál. Hát nagyon sajnálom, hogy rosszul indult a napod. Nem a Forrást hallgattad, mert itt a zenék biztos, hogy a happy feeling irányában mozdítanak el. Mint például a következő is, jön Azaria. Neked szól már is az introvertált dal. MSE, köszönöm, hogy írtál. Remélem a napod további része tök jó lesz. Hozom a dalt.

Zsinók, persze egy nagy durranás 2002-ből. A Love at First Sight volt a tiétek. Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszi, hogy itt vagytok. Attila írt rám Viberen, feleségének Anitának küldene egy dalt, ez pedig a Sipozsef Tamás egykori. A Buni van, ezt Sipi és Lotfi Begi tolmácsolásában tudom neked hozni. Attila, köszönöm, hogy írtál, Anitának pedig üzi a munkahelyére. Munka van, de Bunival egybekötve.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
3: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton. Érkezik

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alfárben Jonatas és Calvin Jones, az Only Thing We Know volt a tiétek 7 évvel ezelőttről érkezett. Forrás Rádióban a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Peti írt, boldog 30. születésnapot kíván a legjobb grillmesternek és barátnak. Reméli, hogy a mai bulin nem égeti oda a húst. No, de hogy mindez miért egy ilyen lájtos dalt kérsz? Fura, de valószínű, hogy kötődése van a grillmesternek, Miller Dávid nótájához. Péter, Peti, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és köszönöm, hogy írtál. A 30. születésnapot pedig persze, hogy ünnepeljétek meg kőkeményen, grillezéssel, na és jó dolakkal. Ezügyben Miller Dávid a tiétek. Csend, így a dal, csak slágerek közt érkezik. Boldog szülit!

0: Kashmir és a Wild Ride a tavalyi évből kaptátok. Ez a Forrás Rádió. A szombat délelőtti üzenetküldő műsorban ugye mindig érkezik a Buenos Morgan visszatekintő. Ma ez lesz az utolsó, szexi albérletek témában kalandozunk. Na, hogy ez mit is jelent, kiderül már is. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Felpumpáljuk az agyunkat, így fogalmazok szépen, mert a mi böki a csőrünket rovat következik. Antit az előbb mondta a zenék alatt, hogy igazából már mindenen idegeskedtünk, amin lehet idegeskedni, de szerintem nagyon nem. Ne aggódjatok. Milyen bele kell nyúlni abba a köcsökbe, vagy bödönbe, és akkor mindenki jön. Mindenki jön, ami idegesíthet. Tudjátok, mi
3: a szép mondat volt.
2: Igen. Tudjátok, mi idegesít engem a legjobban? Jó, ez nem a legjobban, de most akkor, hogyha elő kell szednem, és rendszeresen felhúzom magam rajta. A szexi albérletkeresők. Én attól megőrülök.
3: Ez engem is úgy bosszant, tényleg. Csinos lányok posztolnak
4: magukról a Facebookon. Akkor nem bosszantaná, ha ő neki lenne lakása.
3: Sejtem, mire gondolsz, mert egyébként nekem is szokott a Facebook ilyeneket feldobálni, amikor posztol magáról a csinos 20 éves lány, hogy ilyen albérletet keres.
2: De mi ez? Tényleg? Ki posztolja magát ilyen csücsörítős kacsaság szájjal, és akkor így dől előre, és látszik a dekoltázsa, és ott ölelgeti a másik kis csajt, és kiírja, hogy albérletet keresek, nem drágán. Ki fogad be? Mi ez?
4: Hát, valahogy érvényesülni kell.
2: Hát, de és akkor kezeljük ugyanúgy a nőket, meg ne tárgyasítsunk most, könyörgöm.
3: Hát ne tárgyasítsunk.
4: Hát jó, de vannak ilyenek. Na, hát vannak ilyen nők, ezt el kell fogadni. És most ettől függetlenül még nem kell minden nőt tárgyasítani.
2: És akkor ő olcsóbban kapja meg, előbb kapja meg, jobbat kap.
4: Hát, jó van.
3: Hát igen, így
4: ez
3: van. Így van.
2: Ez idegesítő.
3: Igen, mondjuk figyelj, nem tudom, tehát hogy...
4: Az, hogy téged idegesít, az azért durva, és nem, hogy engem idegesít.
2: De maga a jelenség, hogy én megkattannék, hogyha a lányomat meglátnám, de mondd csak róla, ha meglátnád a lányodat egy ilyen felületen, hogy így próbál albérletet szerezni, hogy apának spóroljon.
3: Na, hát szándékot értékelném, de hát igen, szóval nem, az a baj, tudod, most abba gondolok bele. Most elképzelem, hogy én egy csinos nő vagyok.
2: Hűha, de sok lépés, de adunk rá időt. Igen?
3: Az effektpontra kínálkozó mondat volt, hogy kívánkozunk. Na, szóval, hogy elképzelem.
2: Na, képzeld. Megvan?
3: Kiteszek egy ilyen posztot, ilyen albérletkeresős csoportban.
2: Addig jó, hogy csak a posztot teszed ki. Igen?
3: Mindent kiteszek.
2: Mindent kiteszem.
3: Szorítan, de azért kiteszem.
2: Miben vagy?
3: Hát nyilván mélyen kivágott felső. Attól függ, mit szeretnék kiemelni. Amit ki kell kiemelnem. Tehát olyan csinos vagyok, úgyhogy megakad rajta a férfiaknak a szeme. És kiteszek egy ilyen posztot, hogy hát akkor albérletet keresek, itt ott, tamot, mit tudom én. És akkor elkezdenek jönni a kommentek. De most az egyik creepybb, mint a másik szerintem.
4: Yeah, igen.
2: Tehát, nálam hogy... lakhatsz, baba.
3: Igen, na igen. Az ilyenek. Tehát, hogy igazából én azt érezném, hogy akkor önmagamat hoztam nagyon kellemetlen, meg nehéz helyzetbe, mert most válasszak egy ilyen pervers, nyálcsorgatós főbérlőt? Tényleg? Melyiket választam akkor abból a, nem tudom, 126-ból, amelyik, nem tudom én, egy órán belül oda kommentel? Tehát, hogy én nem mernék egy ilyet kirakni, mert hogy tök kellemetlen helyzetbe hoznám magam. Megkérdeznék egy ilyen fiatal lányt, hogy figyelj, tényleg ezek közül választasz?
2: És akkor itt már hadd kérdezzem meg, Andi, hogy mondjuk nőként van egy ingatlanod, amit ki akarsz adni. Neked bármilyen szempontból előny az, hogyha valaki kiposztolja magát? Tehát inkább adod neki ki, mint valakinek, aki csak megkeres egy hirdetés alapján?
4: Nem feltétlenül, mert én nekem amúgy fontos lenne a személyiség is, meg hogy azért valamennyire megbízható legyen, de hogyha mondjuk van egy ilyen tök jó ötletes, ilyen autóhirdetéseknél szoktam még ilyet látni, ha van egy tök jó ilyen ötletes, akkor nyilván nek az én figyelmemet jobban felkelti, mint ha mondjuk, nem tudom.
2: Nem meg hát, ha most van egy
4: szép fiú, egy francia buldoggal, hát akkor a francia buldog miatt nyilván őt
3: választ. De csak a kutya miatt.
4: Csak a kutya miatt.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: gondoltátok volna, de Wanted és a Glad You Came volt a tiétek. Ezzel zártam a komplett szombat délelőtti programot, kérem szépen, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 7 órától mostanáig Tamást hallottátok, 9-től például üzenetküldő műsorral. Nos, ez a program holnap is érkezik, 9-től ugyancsak egészen egyik, akkor majd Andi lesz a kívánság felelősötök. A folytatás ugyancsak Andit hozzá nektek, a Tatai Krónika után érkezik, egészen 8 óráig töltetitek vele az időt, aztán jön a Saturday Live Session, nem mással, mint DJ Hubikkal, a vendége DJ Grosso lesz, a Club Sessionben pedig ESB, valamint Robin Schultz a Sugar Radio showjával. Én legközelebb hétfőn érkezem, akkor majd a koktélba esek be, gyertek szomjasan természetesen, is hozzátok majd a koktélos poharakat, este pedig megtaláltok Nyergisújfalun a Szénásvölgyben, a Fülöp pincénél csapunk egy jó kis arcompörgést. Egy igazi buli, hajnalig, ameddig csak bírjátok. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, kellemes hétvégét, hétfőn gyűszök!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel! Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások! Saturday Live Session! A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünneten este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb

0: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt kívánok. Több mint 60 cm-rel emelkedett a Csekketó vízszintje Tattán. 2026-ban is lehet pályázni az Öveges József tanulmányi ösztöndíjra. Bemutatják a 10 hurú lanton című kötetet Tattán. Már is hozom a részleteket, ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofon mögött pedig Szabó István. És akkor a folytatás, több mint 60 cm-rel emelkedett a Csekketó vízszintje mindössze 3 hét alatt Tattán, miután folyamatos vízpótlással próbálják enyhíteni az aszály okozta kritikus helyzetet. Nyár végére a tó elérte azt a szintet, ahol a szakemberek szerint már tavasszal kellett volna tartania, ám az üzemi szinthez még mintegy 40 cm hiányzik. A vízpótlás augusztus elején indult újra az öreg tóból, a rendszer azóta kisebb megszakításokkal, de folyamatosan működik. 2026-ban is lehet pályázni az Öveges József tanulmányi ösztöndíjra. A díj olyan tatai állandó lakhelyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatásban, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni, 5 hallgatónak a humán és 5 hallgatónak a természettudományi műszaki szakterületről. A pályázatot 2026. szeptember 10. napjáig lehet leadni, tehát már nincs sok idő. Részletes infokat a tata.hu oldalon találnak. És végül programajánlat, a Kunyi Domonkos Múzeum szeretettel várja az érdeklődőket a 10 húrú lanton című kötet bemutatójára szeptember 2-án délután 5 órától a Tatai Zsinagóga épületébe. A rendezvényen közelebbről is megismerhetjük dr. Goldberger Izidor, egykori tatai főrabbi rendkívül gazdag tudományos és irodalmi munkásságát az 1912 és 44 közötti időszakból. A kötet szerkesztőjével Szűcs Józseffel dr. Simonik Péter helytörténész egyetemi docens beszélget. Ezek voltak a Tatai Krónika hírei, köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, kevesebb mint egy óra is újra találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió, kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió, mindig veled.
2: Szép délután, sziasztok! Indul a mai sziesta, egy csomó mindennel készültem nektek, szóval egészen este 8 óráig ellátlak benneteket érdekességekkel és filmes hírekkel is. Gyertek, tartsatok velem, mert mindezek mellett a legjobb slágerek is jönnek folyamatosan. Az óra indul most Glockenbach és Tom Walker közösével, ez pedig nem más, mint a Home.

A Madhouse-tól szólt a Like a Prayer itt a Forrás Rádióban 2002-ből, és hát hamarosan hozok nektek egy jó kis sztorit egy brazil papról, viszont most még egyelőre megyünk tovább a Crash Adams és Dyson McBride közösével, ez a Hotel Party Freestyle.

Jude Law és a Reflex után itt is vagyok a brazil pop történetével. João Paulo Araújo Gomes atya a braziliai Gravatá városában él, és már régóta kutyákat fogad be, akiket etet állatorvoshoz is, és még arra is időt szentel, hogy megfelelő gazdára találjanak. Minden Isten tisztelet során bemutatja az egyik négylábú védencét, remélve, hogy végül megtalálja az otthonát. Neki köszönhetően több tucat kóborkutya talált már egyébként gazdira, ezzel megadva nekik a második esélyt az életre. Több súlyos egészségügyi problémával küzdő kutyának is segített, a plébánián ápolta őket, majd őnekik is ugye talált örökbefogadót. Hárman belemaradtak. Egy interjúban pedig azt mondta, hogy olyanok, mintha a gyerekeim lennének, mindig az ágyamban alszanak. Szerintem ez egy nagyon cuki történet, és tök jó dolog, hogy ilyennel is foglalkoznak a papok.

Icipicit körbenézünk most, hogy mi a helyzet a vármegyei utakon. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében korábban két személyautó ütközött össze. Az 55-ös kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a jelentős torlódás lassan oszlik fel. Lehet egyébként, hogy már azért jobban járható ez a szakasz. Mielőtt felmentek az M1-es autópályára, mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott. Ha pedig van bármilyen információtok, ami a közlekedést illeti, akkor küldjetek el nekem a 0620 978 978 5-ös számra. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

2016-os slágere szólt itt a Forrás Rádióban, a Majd, most pedig megyünk is tovább, visszautazunk 2025-ig, Tate McRae-től szól már is a Tate Forte-t.

Elérszünk az óra végéhez, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak. Jönnek a hírek, információk. Ma egészen este 8 óráig szokás szerint veletek leszek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Például a következő óra elején ez a dal fog szólni.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, szép szombat délutánt. 6197 gyermek született júliusban Magyarországon, rekordmennyiségüket, amint foglalt le a brit határrendészet. Néhány hetes kihagyásra számított Sassl, jövök már is a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István. Az előzetes adatok szerint 2026 júliusában 6197 gyermek született, és 8896 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,2, a halálozásoké 2,9%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Közölték azt is, hogy január és július között 40.528 gyermek jött világra, 3%-kal 1235-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Rekordmennyiségű csaknem 1,3 tonna ketamint foglalt le a brit határrendészet az idei első negyedévben. A londoni belügyminisztérium pénteki ismertetése szerint a hatóságok 1298 kg-nyit találtak ebből a kábítószerféléből a brit határátkelőknél, 42%-kal többet a tavalyi utolsó negyedében lefoglalt 915 kg-nál. A belügyi tárca hangsúlyozza, hogy a ketamin használat elsősorban a fiatalok körében ad okot egyre nagyobb aggodalomra. Ennek a szernek a rendszeres használata ugyanis súlyos és gyógyíthatatlan egészségügyi problémákat okozhat. Mindenek előtt helyrehozhatatlan urológiai károsodásokhoz vezethet, a legsúlyosabb esetekben pedig halálos szövődmények is kialakulhatnak. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Petőfi Sándor művelődési ház környéke. Szőnyben, illetve Komáromban koncertek, születi foglalkozások, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsoret, kézműves foglalkozások, finom borok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a szőnyi születés bor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és a Pápa Jocsi színpadra lép. És végezetül sport, néhány hetes kihagyásra számíthat Sassl Nathalie, a MOL Esztergom kézilabdázója az augusztus elejé Moson-Magyaróvár elleni felkészülési meccsen szenvedett kisebb sérülést, írja a kelma.hu. Sasslra műtét vár, amennyiben a rehabilitáció megfelelő ütemben halad, 4-6 hét kihagyással számolnak, fogalmazott dr. Rátkai Márton csapatorvos.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg, jobbára száraz szaharai porral dúsított idő, annak ellenére is, hogy egy gyenge hideg front vonul át ma, de csak kevés helyen lehet csapadék, még a jövő hét elején is kitart a hőség.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti köszi a híreket. Hozom továbbra is a legjobb slágereket, meg ebben az órában picit körbenézünk a filmes világban. Annyit elárulok, hogy szó lesz a Neveletlen hercegnő folytatásáról, és egy ikonikus 2000-es évekbeli filmről is, aminek jön a második része. Hogy melyik ez, hamarosan kiderül, előtte azonban jön Álvaro Soler és Marta Santos közösen.

Fairy Mafia és Fluor közöse a Pont olyan, mint rég. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor most nézzük, hogy melyik az az ikonikus 2000-es évekbeli film, aminek jön a második része. Hát nem más, mint a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. A rajongóknak azonban van ennél egy még jobb hírem is, mert hogy valószínűleg Matthew McConaughey és Kate Hudson is visszatérnek benne. A munkálatok egyelőre nagyon korai fázisban vannak, így a történetről még semmit nem lehet tudni. A Variety forrásai szerint jelenleg a projekt forgatókönyvíróját keresik. Az viszont már biztos, hogy a film egyik producere Kate Hudson lesz. Én nem tudom, hogy kell-e nekünk egyáltalán ez a folytatás, de ami biztos, hogy kell, azok a jó dalok, úgyhogy megyünk is tovább a Stick Figure-re.

Evil és a Boyfriend szólt itt a Forrás Rádióban 2020-ból, és már egy ideje lehet tudni, hogy folytatódik a Neveletlen hercegnő, jön a harmadik rész. Sőt, azt is tudni, hogy Anne Hathaway visszatér Mia Thermopolisként, és azt is rebesgették, hogy Chris Pine is nyitott rá. Sokáig reménykedtek a rajongók, hogy talán valamilyen formában Julie Andrews is visszatér majd, de sajnos rossz hírt kell közölnöm, nem fog. A színésznő egy interjúban erősítette ezt meg. Azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy nem lelkesedem érte, csak arról, hogy tényleg nem érzem úgy, hogy részt kell benne vennem. Azt mondta, hogy teljesen nem vonult vissza, de inkább könyveket ír, podcastot készít és hangolámondásos szerepei vannak. Hát többek között ugye Lady Whistledown hangja is ő, bár most ugye nem tudjuk, hogy mi lesz azzal is. Na mindegy. Szóval Julie Andrews nélkül jön majd a Neveletlen hercegnő 3, a folytatásban pedig jön 2002.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

Brad és a Friends, ezt ad itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és változás történt a Harry Potter sorozat egyik szereplője esetében. Előző héten ugye én is beharangoztam nektek, hogy a második évadban Gilderoy Lockhartot Nicholas Holt fogja alakítani, azonban azóta szereplőcsere történt, mert a színész időbeosztási problémák miatt nem tud részt venni a második évad forgatásán. A hírek szerint Kit Harington, azaz Havas John fogja megformálni a professzort. Hát én mondjuk Nicholas Holtnak örültem, szerintem Kit Harringtonra nem illik a szerep, de hát mindegy, nem én vagyok ugye a producere ennek az egésznek. De nem ez az egyetlen rossz szereplő választás a történetben, szóval igazából mindegy is. Most pedig inkább menjünk tovább egy szuper

és Sandro közösre a Crush, ez szólt 2022-ből itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. És hát vannak még szuper dalok a tarsolyomban, most egy 2004-essel fogunk tovább menni, ez pedig nem más, mint Sierra és Missy Elliott közöse a

az órának is vége, ami egyet jelent azzal, hogy jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól, úgyhogy most átadom neki a terepet, viszont előtte még megmutatom nektek, hogy melyik dallal indulunk tovább.

0: reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: Programot 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3 óra, szép utolsó augusztusi szombat délutánt kívánok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, útjavítási munkálatokat végeznek Komáromnál, szerződtette Zeke Máriót az Újpest FC. Jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött. Még mindig Szabó István. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szándi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő JAS-39 Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászként pilótája a katapultálás során gerinc sérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. A Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai folytatják a nagyfelületű út felújítási munkálatokat. A 132. számú főúton Igmándi út Komáromban, valamint az 1-es számú főúton a Mártírok útja és a Szőnyi úton. Ehhez kapcsolódik, hogy 2026. szeptember 1-én kedden az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madách Imre utca csomópontját. A lezárt útszakasz a Térfi Gyula utca és az Arany János utca felé kerülhető el. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlány Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap, azaz holnap. A program 11 óra 15 perckor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér 1 szám alatt, majd 11.45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködnek a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. Délután 4 és este 7 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes. Szerződtette Zeke Máriót a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC, amely a baloldali védő mellett a héten megszerezte a középpályás Szendrei Norbertet is. A klub honlapján Dárdai Pál sportigazgató kiemelte, a 26 éves hátvéd érkezésével bővültek a szakmai stáb lehetőségei, mivel Zeke nem csak a baloldalon, hanem szükség esetén belső védőként is bevethető.
0: Időjárás.
1: Alighoz néhány zápor, zivatart a holnapi front és érdemi lehűlés sem várható. 30 fok környékén alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Pisti, köszönöm szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép délutánt kívánok, gyertek, sziasztázzunk együtt. Ebben az órában például szó lesz majd arról, hogy hány kávé fér bele egy napba, meg kiderül, hogy mi a titka Priyanka Chopra és Joe Jonas hosszú ideje tartó házasságának. Az óra azonban most indul Alex Warrennel, Soul of Evil Dream.

Boy Does Nothing, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig beletek vagyunk, és akkor most nézzük, hogy mitől működik Priyanka Chopra és Joe Jonas házassága. Hát többek között amiatt, hogy mind a ketten tisztelik a másik kultúráját. A színésznő a legújabb filmje, a The Cycle of Love vörös szőnyegén beszélt erről. Azzal kapcsolatban kapott kérdést, hogy mit szól ahhoz, hogy Joe tiszteli az ő indiai kultúráját, és erre az volt a válasza, hogy nem tudom, hogy enélkül is szeretném-e. A színésznő szerint egy multikulturális kapcsolatban ez nem is lehet kérdés, hanem a túlélés záloga. A pár a gyakorlatban is komolyan veszi ezt, a hindu ünnepeket épp úgy megtartják, mint a karácsonyt, és rendszeresen viszik a családot Indiába, hogy a gyökerek ne csak elméletben létezzenek. Legalábbis ezt írja az E-News. Priyanka azt is mondta, hogy a 8 évnyi házasság után arra jutott, hogy a legfontosabb dolog az, hogyha kedvesek vagyunk a partnerünkhöz, és még ami nagyon fontos neki, hogy Nickben állítólag van egyfajta abszolút őszinteség, és ez is nagyon-nagyon fontos a számára. Nos, lehet ötleteket meríteni tőlük, a folytatásban pedig megyünk tovább a Fastboy és Topic közösével, ez pedig nem más, mint a Forget You.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Lótfübegi és Tolvaj Reni közöse szólta, te meg én. A folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Üzsel és Szoltó közöse a Jamaican, aztán következik egy kis reklám, utána pedig szólni fog a Komodo és Michael Shrines közöse a Heaven. És akkor most nézzük, hogy melyik dallal megyünk tovább, hát Oliver Kaleczki és Jan Blomqvist közösével, ez pedig nem más, mint a The Devil in Me.

0: formában vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, mi Kit van és a Hole Again. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig nézzük meg, hogy hány kávé fér bele egy napba. Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely ugye a legtöbb embernek nem jelent egészségügyi kockázatot. Viszont nagyon fontos, hogy a kávé milyen típusú, mennyi koffein van benne, mennyire erős. Sőt, azt is számításba kell venni, hogy koffein van például a kólában, az energiaitalban, szóval ezeket mindig hozzá kell számolni. 4 kávé után azért már ne nagyon igyunk ilyeneket. Én egyébként azt mondom, hogy ennyi kávét se nagyon igyunk egy nap. Minden esetre elmondom, hogy mik lehetnek a túl sok koffein fogyasztás jelei. Szapor a szívverés vagy szívdobogás érzés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézség. Szóval, hogyha ezt tapasztaljátok, mindenképpen csökkentsétek a napi koffein bevitelt. Amit viszont nem fogok csökkenteni én nektek, az a jobbnál jobb slágerek lejátszása. Megyünk most tovább Jennifer Lopez-zel, szól az In the Morning. Not just in the evening, only when you want my body, want my body.

Non-stop és Curtis közöse a szabadon, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig visszaelvezünk a tengeren túlra a folytatásban, hiszen érkezik Felix Jan és G-Hard közöse, ez pedig nem más, mint a Pride.

El is értünk ennek az órának is a végéhez, úgyhogy most én ellépek a mikrofon elől egy pár perc szünetre, addig Pisti elmondja nektek a híreket, információkat, utána pedig visszatérek és indítom a következő órát Kangs és Theophilus London közösével, ez lesz a Galaxy, mutatom!

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének 24 órás rendőri védelmét. Emelkedett a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik. Már is mondom a részleteket, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az NVVH fölállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal együtt. Az NVVH elnöke Unger Anna Róza lett. Komárom újabb közösségi fejlesztéssel gazdagodik, hamarosan megkezdődik egy új kutyafutató kialakítása a volt Kresszpark területén, a Brigéció látogatóközpont mögött. A beruházás lakossági kezdeményezésre valósul meg, és a tervek szerint nem csupán egy elkerített terület várja majd a négylábúakat és gazdáikat. A fejlesztésről dr. Molnár Attila számolt be Facebook oldalán. A polgármester kiemelte, hogy a beruházás mögött lakossági kezdeményezés áll, és köszönetet mondott Babják Csaba és Proceller Tamás képviselőknek is, akik a képviselő testületben támogatták az ügyet. Emelkedett a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban. Az előző havihoz képest derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának pénteken közzétett felméréséből. A gazdasági hangulatindex a júliusi 97,1 pontról 98,4 pontra január óta a legmagasabbra emelkedett augusztusban. Az Európai Unió gazdasági hangulatindexe pedig az előző havihoz képest 1 ponttal 98,2 pontra emelkedett. Az elemző kevésbé javuló euróövezeti indikátort 97,5 pontot vártak augusztusra. Az augusztusi volt sorban a negyedik javulás. Elkezdődött a Kulka János főszereplésével készülő Az utolsó betyár című western forgatás Csúlya László rendezésében, adta hírül a Filmhu. A portál szerint a független finanszírozással, számos támogatóval és szakmai összefogással készülő lírai magyar western az 1800-as évek végén játszódik. A történet szerint az idősödő haramia, Angyal János, azaz Kulka János megszökik a börtönből, majd fiatal segítőjével, Miskával menekül a tenger felé a csendőrök elől. A filmet várhatóan jövőre mutatják be a mozikban.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg, jobbára száraz, szaharai porral dúsított idő, annak ellenére is, hogy egy gyenge hideg front vonul át ma, de csak kevés helyen lehet csapadék, még a jövő hét elején is kitart a hőség.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Pisti, köszi a híreket, nektek pedig szép délutánt kívánok. Mondom, hogy miért lesz érdemes velem tartani. Hát először is ugye jönnek a jobbnál jobb dolog a folytatásban is, de szó lesz arról, hogy Katalin hercegné fodrásza szerint mikor kell abba hagyni a hajfestést. Most azonban, ahogy ígértem, indulunk tovább Kangs és Theophilus London közösével, szól a Galaxy, ez pedig a...

pénz és Sola Helena közöse, azt így szeretlek, ezt volt itt a Forrás Rádióban 2022-ből. Richard Ward, Katalin hercegné fodrásza pedig konkrét százalékos arányt adott meg arra, mikor érdemes felvállalni a természetes ősz hajszínt. A szakember szerint a megfelelő hajápolás is kulcsfontosságú. Szerinte, ha a haj 80-100%-ban már ősz, akkor el kellene engedni a hajfestést. Richard Ward szerint ekkor már érdemes meghagyni a természetes fehér hajat, ami szerinte lenyűgözően mutat, különösen vörös rúzzsal. Azt is hozzátette, hogy a hófehérre őszült hajat makulátlanul rendben kell tartani. Ő szerinte ugye a sárgulás megelőzésére elengedhetetlen a minőségi ibolya színű sampon. Azzal kapcsolatban is elárult egyébként bizonyos tanácsokat, hogy ha ennél kevesebb az ősz hajszálunk, úgyhogy majd ezzel jövök vissza nem sokára, viszont most szól a Dehana Hittől.

Ray Dalton és a Tears to Stay, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük, hogy Richard Wardnak, Katalin hercegné fodrászának milyen tanácsai vannak még. A szabály állítólag az, hogyha a fehér hajszálak aránya 30% alatt van, elég egy növényi hajfesték. 50% felett már a tartós színezők jönnek számításba, 70% felett pedig a tartós tőfestés és a hajvonal körüli melír az, ami számít. A haj időben történő vágása is fontos, a menopauza idején jelentkező hajritkulás ellen pedig a fodrász a fehérjében gazdag étrendet és a célzott táplálék kiegészítőket, például a kollagént javasolja, persze csak orvosi egyeztetés után. Nos, ezek voltak Richard Ward, azaz Katalin hercegné fodrászának tanácsai, a folytatásban pedig most megyünk.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sam Smith és Kim Petras közösen az Unholy, ezt ad itt 2022-ből a Forrás Rádióban. Viszont most egy jó nagyot fogunk ugrani az időben, ugyanis 1999-ből szól a Sun is Shining, Bob Marley

Egy jó kis hazai újdonság itt a Forrás Rádióban, Dash és Young Fly közös a szólt a kis kece, és bizony a folytatásban is csak a jobbnál jobb dalok fognak következni. Például hamarosan szólni fog majd Eva Max-től a Wet Hot American Dream, viszont most indul Starry-tól

Vége van ennek az órának, szóval most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk majd tovább Sompol és Inna közösével, ez lesz a Latin Talk to Me, mutatok belőle egy kis részletet.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton. Érkezik

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és 5 óra lesz, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! 6197 gyermek született júliusban, rekordmennyiségű ketamint foglalt le a brit határrendészet. Néhány hetes kihagyásra számít a csatl, már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Az előzetes adatok szerint 2026 júliusában 6197 gyermek született, és 8896 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,2, a halálozásoké 2,9%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 3,6%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Közölték azt is, hogy január és július között 40.528 gyermek jött világra, 3%-kal 1235-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Rekordmennyiségű csaknem 1,3 tonna ketamint foglalt le a brit határrendészet az idei első negyedében. A londoni belügyminisztérium pénteki ismertetése szerint a hatóságok 1298 kg-nyit találtak ebből a kábítószerféléből a brit határátkelőknél, 42%-kal többet a tavalyi utolsó negyedében lefoglalt 915 kg-nál. A belügyi tárca hangsúlyozza, hogy a ketamin használat elsősorban a fiatalok körében ad okot egyre nagyobb aggodalomra. Ennek a szernek a rendszeres használata ugyanis súlyos és gyógyíthatatlan egészségügyi problémákat okozhat. Mindenek előtt helyrehozhatatlan urológiai károsodásokhoz vezethet, a legsúlyosabb esetekben pedig halálos szövődmények is kialakulhatnak. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Petőfi Sándor művelődési ház környéke. Szőnyben, illetve Komáromban koncertek, születi foglalkozások, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsoret, kézműves foglalkozások, finom borok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a szőnyi szület és bor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és a Pápai Jóci színpadra lép. És végezetű sport, néhány hetes kihagyásra számíthat Schatzl Neteli, a MOL Esztergom kézilabdázója az augusztus elejé Moson-Magyaróvár elleni felkészülési meccsen szenvedett kisebb sérülést, írja a kemma.hu. Schatzlra műtét vár, amennyiben a rehabilitáció megfelelő ütemben halad 4-6 hét kihagyással számolnak, fogalmazott dr. Rátkai Márton csapatorvos.
0: Időjárás.
1: Alighoz néhány zápor, zivatart a holnapi front és érdemi lehűlés sem várható. 30 fok környékén alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig köszi, hogy itt vagytok velem. Vágjunk is bele egy újabb órába, amiben egy picit utána fogunk járni annak, hogyan tudjuk legyőzni az édesség utáni vágyunkat. Persze a legjobb slágereket is hozom folyamatosan, szóval most indulunk tovább, ahogy ígértem, Sean Paul és Inna közösével, ez a Let It Talk To Me.

Most pedig akkor megnézzük, hogy hogyan győzzük le az édesség utáni vágyunkat. A femina.hu 6 ilyen trükköt szedett össze, ezt hozom most el nektek. Az első ilyen, hogy aludjunk eleget. Állítólag, ha 7-9 óra minőségi alvást be tudunk iktatni, akkor ez csökkentheti az édesség utáni vágyunkat. Aztán a második, hogy ne hagyjuk magunkat túlságosan megéhezni. A harmadik ilyen pedig az, hogy együnk több rostot és fehérjét. Na, hozok még hasonló ilyen tanácsokat, viszont most megyünk tovább Sabrina Carpenterrel, szól tőle a

és papszabi közösen a részegen egy rolleren, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig akkor itt van a többi tanács azzal kapcsolatban, hogy hogyan csökkentsük az édesség utáni vágyunkat, legalábbis a Femina.hu szerint. A negyedik ilyen, hogy inni kell egy nagy pohár vizet, hogyha ránk tör az édesség utáni vágy. Aztán az ötödik, hogy meg kell figyelnünk, hogy mikor kívánjuk az édességet. Lehet, hogy nem is az éhség, hanem egy megszokott helyzet indítja be ugyanis a sóvárgást. Ha felismerjük ezeket a mintákat, akkor állítólag könnyebb lehet új szokást kialakítani. A hatodik, és egyben az utolsó tanács is, hogy ne tartsunk otthon állandóan édességet. Na, én ezzel az eggyel mindenképpen egyetértek. Nem tudom, hogy ezek a trükkök, amiket hoztam, beválnak-e, majd meséljetek róla nekem. Én inkább arra törekednék, hogy ne feltétlenül cukros édességet tegyek, hanem megtaláljam a megfelelő alternatívát, akár abban az esetben is, hogyha süteményről van szó. Egyébként a TikTokon nagyon sok ilyen recept van, nézzetek utána mindenképpen, mert én azt gondolom, hogy néha azért kell az édesség. A folytatásban megyünk most tovább Meghan Trainorral, szól az All About That.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Ennek az órának is vége van, de még 2 óra van hátra, amíg kezdődik a Saturday Live Session, utána pedig 10 órától a Club Session, úgyhogy még hozok nektek szuper dalokat a folytatásban. Viszont még mielőtt tovább mennénk, Szabó István elmondja nektek a híreket, információkat, és akkor a következő óra pedig majd Kygo és a One Republic közösével indul a Chasing Paradise-al. Mutatom! I'm chasing paradise.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 6 óra, már csak 3 perc, jó estét kívánok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Útjavítási munkálatokat végeznek Komáromnál, szerződtett ezeke már jót az Újpest FC. Jövök már is a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő JAS 39 Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászként pilótája a katapultálás során gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. A Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai folytatják a nagyfelületű út felújítási munkálatokat. A 132. számú főúton Igmándi út Komáromban, valamint az egyes számú főúton a Mártírok útja és a Szőnyi úton. Ehhez kapcsolódik, hogy 2026. szeptember 1-én kedden az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madách Imre utca csomópontját. A lezárt útszakasz a Térfi Gyula utca és az Arany János utca felé kerülhető el. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlány Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap, azaz holnap. A program 11 óra 15 perckor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér egy szám alatt, majd 11.45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködnek a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. Délután 4 és este 7 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes. Szerződtette Zeke Máriót a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC, amely a baloldali védő mellett a héten megszerezte a középpályás Szendrei Norbertet is. A klub honlapján Dárdai Pál sportigazgató kiemelte, a 26 éves hátvéd érkezésével bővültek a szakmai stáb lehetőségei, mivel Zeke nem csak a baloldalon, hanem szükség esetén belső védőként is bevethető.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg, jobbára száraz, szaharai porral dúsított idő, annak ellenére is, hogy egy gyenge hideg front vonul át ma, de csak kevés helyen lehet csapadék, még a jövő hét elején is kitart a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok, Pisti, köszönöm szépen a híreket, információkat. 2 óránk van együtt hátra, ennyi idő alatt pedig próbálom majd a jobbnál jobb slágereket hozni nektek. Aztán 8 órától jönnek a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, kezdődik ugyanis a Saturday Live Session, utána pedig a Club Session. Most pedig indulunk Kygo és a One Republic közösével.

0: Viktor és Lotfi Begi közöse a Run. Ez szólt itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött pedig továbbra is Hittal Randreát halljátok, de már nem sokáig, hiszen 8 órától kezdődik majd a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session. Mondom, hogy kik fogják ma pörgetni a lemezeket. Hát 8 órától a Saturday Live Sessionben DJ Hubik, aztán DJ Grosso. A Club Sessionben 10 órától pedig jön ESB, 11 órától pedig szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Most azonban még én szolgáltatom nektek a zenét szokás szerint, úgyhogy indulunk tovább Jude Law-val, Szól a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Szép estét, sziasztok! Egy közös óránk még van hátra, szóval hozom a folytatásban is a jobbnál jobb dalokat. 8 órától pedig megrohamozzák a stúdiót majd a Forrás Rádió DJ-i, ugyanis kezdődik a Saturday Live Session, utána pedig szokás szerint jön a Club Session. Most azonban indulunk tovább Calvin Harris és Rag & Bone Man közösével.

Ez a Budi és a Sorry I Am Here For Someone Else. Ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Én pedig most el fogok búcsúzni tőletek, hiszen hamarosan érkeznek a DJ-k a stúdióba, úgyhogy át kell adnom a terepet. 8 órától majd DJ Hubik szolgáltatja nektek a zenét, utána pedig őt követi DJ Grosso, aztán a Club Sessionben 10 órától DJ ESB fog a pult mögé ülni, utána pedig 11 órától szokás szerint jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Köszönöm szépen, hogy egészen idáig velem tartottatok, további szép estét kívánok, holnap találkozunk legközelebb 7 órától. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hétvégét. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében. Több mint 30 Averte Kriszta Cseketó medrének és környezetének megtisztításában Tatán családi tűzoltó nap lesz Oroszlányban. Ezek a hírpercek Szabó Istvántól 2026. augusztus 29-én szombat este. Már is jönnek a részletek. A napokban is még nyárias időre számíthatunk, és sokan mehetnek még strandolni. Fontos, hogy figyelmesek legyünk, hogy ne történjen baj, mondta el rádiónknak Barnán és Usa Éva. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus. Most Barnán és Usa Évát hallják.
2: Mindenképpen figyeljünk arra, hogy akármennyire is csábító a víz, azért visszaveri a sugárzást, tehát azért le tudunk égni a vízbe is, úgyhogy én mindenkit arra buzdítanék, hogy egyrészt időbe kenje be magát strandolásnál, másrészt ugye nagyon sok fényvédőkrém nem vízálló, tehát azt nézzük meg, amit használunk, hogy fogja elbírni a fürdést. Most már nagyon jó ilyen UV-szűrős ruházatot is tudunk vásárolni, de ettől nyugodtan vegyünk fel egy kis kalapot is a vízbe, vegyünk fel napszemüveget, tehát hogy mindenképpen fokozottan figyeljünk magunkra. És ugye ezek a fényvédőkrémek, akármennyire is jók ezek a készítmények, de azért azt az illúziót kelti, hogy védve vagyunk. Most nyilván minden ellen nem tud minket védeni, tehát azért az UVA, UVB sugárzás, a leégés, és ugye az, hogy a maga a napfényt is tudja fokozni bizonyos bőrdaganatoknak a kockázatát, tehát azért óvatosan, különösen ebben a 10-től 4-es időszakban azért óvatosan legyünk a vízbe is. Ebben az időszakban én azt gondolom, hogy kifejezetten érdemes kerülni a napozást, tehát inkább előtte és utána napozzunk, és hogyha megyünk strandra, ugye ott is érvényes ez a szabály, hogy vigyünk elegendő folyadékot, illetve időben vásároljunk és fogyasszunk elég folyadékot, és ebben a melegben lehetőség szerint kerüljük az alkoholos italokat, koffeines dolgot is mértékkel fogyasszunk, mert ugye ennek is van egy visszhajtó hatása, tehát rá tud segíteni egy ilyen kiszáradásos állapotra, és amennyire lehet a szénsavas dolgokat is mértékkel, tehát lehet inni, de hogy zömmel inkább szénsavmentes folyadékot próbáljunk fogyasztani, és lehetőleg kerüljük a nagyon édes, tehát a nagyon magas cukortartalmú italokat is. Arra is érdemes még figyelnünk, hogyha nagyon túlmelegedtünk a napon, akkor fokozatosan szoktassuk magunkat a vízbe, tehát ne ugorjunk bele a hideg vízbe, ha strandon vagyunk, akkor zuhanyozzunk egyet előtte, vagy ha tóparton, akkor fokozatosan menjünk be a vízbe, hogy szoktassuk így a szervezetünket, mert azért a 36 fokos testünk, még ha el is kezd túlmelegedni, de azért belemegyünk a hideg vízbe, vagy ha hirtelen beleugrunk, akkor azért az nem annyira jó hatású az egészségünkre. Még arra is érdemes figyelni, hogyha olyan helyen vagyunk a szabadban, vagy használunk mondjuk egy szúnyogriasztót, akkor azt nézzük meg, mind a szúnyogriasztó, mind a napvédő leírásában, hogy ezeket ne használjuk együtt, mert befolyásolják egymás hatását.
1: Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Eredményesen lezárult ugyanis az Almás Fűzítő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítésére kiírt kivitelezési tender. A beruházásnak köszönhetően a Budapest-Győr fővonal érintett szakaszán a jelenlegi 120 km/órás sebesség helyett akár 160 km/órával is közlekedhetnek majd a vonatok. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Több mint 30-an vettek részt a Cseketó medrének és környékének megtisztításában Tatán. Közel 30 köbméter zöld hulladékot sikerült eltávolítani a tóból. A résztvevők a tó környékét is megtisztították a munkálatok során, szemetet is gyűjtöttek. A kezdeményezés célja az volt, hogy rendezettebbé és tisztábbá tegyék a Cseketó környezetét. Tataváros önkormányzat képviselőtestülete 2026-ban a Tatavárosáért kitüntetés aranyfokozatát adományozta Schmidt Mónikának, aki az elismerést augusztus 20-án vette át. Schmidt Mónika az Eszterházi Énekegyüttes vezetőjeként végzett több évtizedes, kimagasló zenepedagógiai, művészeti vezetői tevékenységének, valamint a Tatán élő német nemzetiségű közösség összetartásáért és értékeinek megőrzéséért végzett fáradhatatlan munkájának elismeréseként részesült a kitüntetésben. A nyugdíjas zenepedagógus, a Tatai Eszterházi Énekegyüttes karnagya, a Tatai Eszterházi Énekegyüttes elnöke már gyermekkorában orgonán játszott a Tóvárosi templomban. A Győri Zeneművészeti Szakközépiskola zongoratanszakán tanult tovább, tagja volt a híres győri leánykarnak, és tanulmányait karvezeti szakon a Budapesti Zeneakadémián folytatta. A diploma megszerzését követően német népzenét kutatott a Nemzetiségi Múzeum munkatársaként, szolfést, zongorát, magánéneket tanított a Tatai Városi Zeneiskola tanáraként, emellett pedig önkéntes munkát végzett a kapucinus kórus élén. Az 1996-ban megalakult Tatai Eszterházi Énekegyüttes karnagyaként fellépéseket vezetett francia, német, lengyel és felvidéki testvértelepüléseken és számos minősítő versenyen. Több országban is sikerre vitte a kórust, öregbítve Tata kiemelkedő művészeti életének hírnevét. A Tatai Eszterházi Énekegyüttes 2004-ben Tatavárosáért kitüntetés bronz, 2009-ben pedig Tatavárosáért kitüntetés aranyfokozatában részesült a rangos nemzetközi kórus versenyeken való eredményes szereplés elismeréseként. Schmidt Mónika kezdetektől 4 éven át volt szervezője a Tatai Barokk Fesztiválnak, a helyi német nemzetiségi közösség képviselőjeként pedig több mint 30 éve kiemelkedő szerepe van a nemzetiségi hagyományok, elsősorban a zenei kultúra megőrzése érdekében a dalkörök és kórus találkozók szervezésében, közölte Tataváros a honlapján. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban, augusztus 30-án vasárnap, tehát holnap. A program 11 óra 15 perckor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér egy szám alatt, majd 11.45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködnek a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. Délután 4 és este 7 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A programok ingyenesek. És végezetül sport. Elek Gábor szerint az új idényben már nem lehet mellé beszélni a célokról. Az esztergomi kézilabda csapat számára a 4. hely megszerzése nem vágyálom, hanem kötelező elvárás, nyilatkozta a vezetőedző. A MOL Esztergomnak a 26-27-es szezonban is 3 fronton kell helytálnia. Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban, a Magyar Kupában és a nemzetközi porondon az EHF Európa Ligában. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek 2026. augusztus 29-én szombat este, az utolsó nyári hétvégén. Velem holnap találkozhatnak majd legközelebb, 7 óra 57 perckor újra itt leszek a Forrás Rádió híreiben. Addig is érezzék magukat jól és hallgassák a Forrás Rádiót. Viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubik.
3: Ez itt a Saturday Live Session és a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. Sziasztok! Az állandó házigazda DJ Hubik, Hubik Sándor, szeretettel köszöntök mindenkit. Gábor, szervusz! Hello, DJ Grosso itt a mix pult mögött.
4: Sziasztok, figyelte, köszöntök
3: mindenkit. Hibátlanul felmondták a hírperceket, azért ezt nekünk is utánozni kéne,
4: igen,
3: nem
4: igen,
3: gondolod?
4: Igen, de.
3: Egy kicsit még gyakorolnunk kéne hozzá, de azért hát, valahogy meg fogjuk
4: igen,
3: oldani.
4: Igen, de szívesen dolgoznék egyébként rádióba, úgyhogy ez majd egy ilyen jövőbeli álom.
3: Tehát már dolgozol?
4: Hát igen, de
3: mennyi ideje már?
4: Jó, de nem úgy, hogy volt.
3: Figyelj, kicsi hangerőt pöckölj, vagy várj, majd én itt adok rá.
4: Jó, jó, oké, oké.
3: Alig hallani magunkat.
4: Hanem úgy minden nap mondjuk, úgy főállásba dolgozik szívesen, úgyhogy ha esetleg van üresedés, akkor
3: mindenféleképpen. És mit mondasz a jelenlegi főnöködnek, szerintem az hallgat minket, nem gondolod?
4: Reméljük. Hát élem az álmaimat.
3: Lesznek majd neked álmok hétfő reggel. Mi szépen készültünk nekünk ma estére, mesélj.
4: Igen, csak igazából itt elég sok új dalt hoztam, amik mostanában így a kedvenceim, amiket így próbálok a bulikba is azért pörgetni, bár így a Pitbull és a nem tudom, hasonló ilyen régi slágerek mellett elég nehéz.
3: Mainstream? Fogalmazzuk, hogy mainstream vonal lesz ma este valami ilyesmi, egy kis klub kedvencekkel keverve. Igen. Akkor már csak annyit állna vagyok kíváncsi, hogy mivel fogsz kezdeni.
4: Figyelj csak a Spit Falling című dalával, ami egy 2026-os kiadás, de a dal érdekessége az, hogy egyébként 2007-ben jelent meg, és ha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor Bárány Attila ezzel kezdte mindig a szettet. Vagy talán még most is? Nem tudom.
3: Na nem, most már biztos, hogy nem ezzel kezdi, én azt gondolom. Azért ő is halott a korra. De ne törődjél sehová. Jó ez a zene egyébként, szeretjük.
4: Amúgy igen.
3: Na, ami a folytatást illeti, egyébként, várjál, még mielőtt belemegyek. Szereted ezt az RX3 pultot? Nagyon.
4: Imádom.
3: Na, azért az offline dolog, az egy online dolog kéne bele, én azt gondolom, de egyébként.
4: Hát, figyelj, én el vagyok vele így is.
3: Jó, szóval rendben van. Ami a folytatást illeti, 21 órától jó magam DJ Hubik érkezek, 22 óráig is mixelem nektek élőben a legnagyobb szingli party himnuszokat, ugye ne felejtsétek el, 22 órától lesz club sessionünk is, ahol ESB hozza a legnagyobb nyári klubslágereket a nyár utolsó lökéseiben. Ugye hozzuk a hűsítő zenéket, ezek a nyár utolsó napjai, működik SMS Viber számunk is, 0629789485. Írd meg nekem üzenetben, melyik zene tetszett a legjobban a mix műsorban, mi a programod ma estére, netán mégye, ma este valahová, bárhová bulizni, mondjuk a Cool Bárba például, igen, vagy a Mamma Mia-ba.
4: Reméljük mindenki oda jön, meg a Mamma Mia-ba,
3: vagy a Mamma Mia-ba, vagy a Laposra.
4: oda. Jó, menjek oda is, de...
3: Most éppen nem te vagyok. Köszönöm, hogy velünk maradt a műsorvezető, jó magam DJ Hubik Sándor, és a DJ Grosso, indítjuk a szombat estét, tekert fel a hangerőt, és akkor nézzük azt a bárány nyitányt, jó?

0: Heti The Live Session, a Forrás Rádió szombatesti mix műsora, keverőpult meg a DJ Grosso mixel nekünk élőben. Hát kellemes klubzenék pörögnek, különösen érdekes volt ez a úgy Fat Boy Slim remixed. Milyen remixbe szólt? Kicsit nagyon sokat püntjögött benne, de
1: egyébként tetszett. Figyelj, mindjárt visszakeresem.
0: Felkészültnek kell lenni egy mix műsorba. Szombat esténként nem lehet.
1: Broken Hill.
0: Idei kiadvány esetleg.
1: Így van.
0: Idei, na, idei szuper. Én szeretem, amikor azonnal tudnak válaszolni ezekre a kérdéseimre. Hoztál-e valami saját szerzeményt, ugye, remixre gondolok?
1: Nem, ma este sajnos nem készültem.
0: Hát nem szégyeled magadat, hát hogyan gondolod ezt?
1: De azt el tudom mondani, hogy mi volt az előző dal, és mi lesz a következő.
0: Jó, rendben van, azt mindenféleképpen meg is fogom kérdezni tőled. Mi lesz a folytatás,
1: ja?
0: Gábor?
1: Hú, már így, ilyen hirtelen.
0: És ha már felajánlottad, és nem tudod azonnal, azért az
1: nem. Mr. Belt és Vezol, ez a It's Not Right, But It's Okay. Ezt egyszer már azt hiszem játszottam, és akkor is Annának küldtem, és gondoltam, ha már itt van, akkor ezt így elküldöm neki. És
0: igen,
1: akkor...
0: Gábor ugyanis kísérettel érkezett ma este, gyönyörű énekesnő személyében, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már illene neki valamit küldened innen a stúdióból.
1: Igen,
0: ide egészen egy méterre mögötted.
1: Igen, akkor ezt mindenképp küldöm neki, és akkor még utólag is még egyszer boldog születésnapot kívánom.
0: Jó, mert most volt a születésnapja.
1: Múlt héten, igen.
0: Isten értesen vannak.
1: És köszöntjük az egész holzhelyi familiát, aki most egyébként hallgatnak minket a konyhában, azt hiszem, ugye? Igen, jó.
0: Na, hát ez nagyszerű.
1: Szóval akkor ez egy Whitney Houston feldolgozás.
0: Jó. Élő műsor SMS Viber száma 0620 97 8 97 85. Ezen kívül ugye a Messengeren kívül ide is lehet üzenni nekünk. 22 órától pedig Club Sessionünk, ESB Mixel. Szép estét mindenkinek, maradjatok a Forrás Rádión. 22 óráig abszolút élőben itt vagyunk veletek, és DJ Grosso 21 óráig mixel nekünk. Maradjatok velünk, nézzük azt a születésnapi zenét.

0: Session, itt vagyunk veletek élőben, DJ Grosso 21 óráig mixel nektek a jobbnál jobb klubzenéket szedi elő, Várnapol a ma esti Kulbáros buliára. Apropó Kulbár, régen mindig siettél innen a rádióból, hogy most úgy időben tudja kezdeni, most vicces félretéve, nem, most komolyan kérdezem, vicces félretéve, most már 22 órától van kezdés nálatok ott a Kulbárban?
1: Így van, igen.
0: Mert ugye régen 21 órától volt mindig a testvéred átbehelyetted addig Várnapolni.
1: Igen, aztán most már ilyen 10-től van a kezdés szombaton. Aha.
0: Na, hát akkor tudunk 22 órától lehet menni, mert DJ Grosso patítja fel az első felesét.
1: Köszi szépen, igen. És várjuk az útinfókat, hogy mi a helyzet Tatabányás Komárom között. Na, ha megyünk arra, akkor az autópályán, akkor...
0: Nem hiszem, hogy ilyenkor este valaki is csinált volna valami anomáliát, legalábbis nagyon reméljük.
1: Reméljük.
0: Ne felejtsétek, ha már 22 órától lesz Club Sessionünk is, ahol ESB mixel nektek, majd 22 órától sem áll meg a szombat esténk, úgy itt a Forrás Rádióban érkezik a Sugar Radio Show és Robi Schulz legújabb összeállítása. Egyébként hogy vagy, Gábor? Hogy érzed magad ebbe a szezonba? Van-e még, lesz-e még lagzid? Ez nagyon érdekel engem.
1: Nagyon jól érzem magam egyébként. Hála Istennek, le is kopogom, nagyon sok munka van, meg tényleg van olyan, hogy egy este két helyen kéne lenni. Lesz még egy lagzim szeptemberben, meg ilyen borkorzós sztorik lesznek, ilyen kis születi fesztiválok, ilyesmi, úgyhogy...
0: Jön az őszi szezon, magyar.
1: Jön, így van. Úgyhogy hála Istennek zakatolunk.
0: Így van, így kell csinálni. Mi lesz a folytatás?
1: Bocsánat.
0: Köszönöm szépen, én is tökéletesen jó vagyok. Nekem két lagzim lesz még, de figyelj, az egyik az unokatesomé lesz. Hát azért azt hozzátek kell, hogy...
1: Na jó, de akkor családi, nem dolgozni mész.
0: Családi, de hogy is nem, hát nem viccel. De tényleg. Ez lesz a nász ajándék.
1: Azt a kutya fáját. Bár mondjuk mi is a tesommal, unokahúgunknak az esküvén, ott igen, ilyen félig munka volt, félig pedig...
0: Hát itt muszáj beállnom a pult mögé, és vagy különben vigyáztatok a két gyerekemre. Nem tudom, melyik a rosszabb. Na mindegy, ne feszegessük a témát.
1: Erre még nem tudok válaszolni, hogy melyik a rosszabb, de
0: majd fogsz.
1: Ki tudja. Vagyis hát na. Végül is, na mindegy,
0: jó. Térjük a napi témákra. Ugye,
1: előző zene mi volt?
0: Nem, most a következő érdekelne. Mindig.
1: Axwell volt amúgy az előző, ez egy hatalmas új zene, ez nagyon jó. Nagyon
0: jó is volt, nagyon kellemes volt. Be is mondtam az elején, ahogy hallottad, ugye, hogy egy kitűnő klubzenék pörögnek. Figyelj, mi lesz a folytatás?
1: A Cascade, Seed, Annabelle Englund és a Vision Blurred. Ez is egy ilyen kis újdonság, de nekem nagyon-nagyon tetszik már egy ideje.
0: Jó, rendben van. Igen, nyitott élő műsor alatt az SMS Viber szám, ne felejtsétek el, 0620 97 8 97 85. Működik tovább az SMS Viber szám, és megyünk tovább a Mixel DJ Grosszóval. 21 óráig, 10 percünk van még belőle. Annyit kell elviselni Gáborból, de jó lesz.

0: Night Session, itt vagyunk veletek élőben, DJ Grosso 21 óráig mixeli nektek a legjobb klubzenéket, és Vármápol ugye a kurváros buli, ami ezt megbeszéltük. Azt akartam mondani neked, hogy nagyon jók voltak a zenék, pozitívak a visszajelzések, és várlak téged az őszi szezonba is. Remélem, hogy számíthatok rád.
1: Persze, természetesen.
0: Ezt mindenféleképpen el kell, hogy mondjam neked. Kívánok ma este a kulvárban további szép estét és jó bulizást.
1: Köszönöm.
0: Mi lesz a zárózenét?
1: Figyelj, a zárózeném az Mark Knight, Armand van Helden, Release Me, Seed Extended Remix.
0: Ez is valami friss lehet.
1: Aha, igen, egyébként ezt... Hát egyébként ma töltöttem le, de igen, ez egy ilyen pár hetes megjelenés, hogyha jók az információim. Ez nagyon jó dal.
0: Hát akkor ezzel búcsúzunk tőled.
1: Neked is jó bulit kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ugye, ezt majd gondoljuk egymásra az éjszaka folyamán.
1: Bár te kicsit
0: hamarabb végze.
1: Fogsz egyébként valamit? Hogy...
0: Nem, gondolkodtam rajta egyébként, hogy valamit kéne, de az a baj, hogy egyrésztről a feleségem is hallgathatja a műsort, és kifejezetten megtiltotta, hogy magaratra öntsek, úgyhogy nem valószínű, hogy ebből lesz valami. Aha. Ez az egyik része, a másik része meg, hát múlt héten is ittam, és minden héten nem lehet.
1: Hát persze.
0: Tehát azért kell hagyni a szervezetnek regenerálódást, meg egyebeket. Én úgy gondolom, hogy vannak bulik, amiket józanul végig kell tudni tolni.
1: Hát így van, természetesen.
0: Én azt gondolom erről, hogy egy 3 hét józanság, 1 hét görbe este, és akkor az úgy jó.
1: Persze.
0: Bár ezt mondjuk nem gondolnám, hogy mindenki tudja tartani. Hagyjuk ezt a másikat. Egy a lényeg, 21 órától jövök ide mixelni nektek a legnagyobb szigniparti kedvencekkel. Köszönöm, hogy velem maradtok. DJ Grosso-nak, Gábornak pedig
1: köszönöm
0: szépen a mixelést. És akkor továbbra is SMS, Viber számunkra várom az üzeneteket. 0620 978 975. Neked meg jó bulizát, Gábor.
1: Köszönöm mindenkinek, szép estét.
0: Sziasztok.

itt a Saturday Night Session, a Forrás Rádió Bulindító Mix műsora. Jó magam, DJ Hubik, mixelek élőben a pult mögül, az igazi Szigli part is. Buli pesgődő klasszik zenéket, Talklak és Nadja Alival kezdtem a szettemet. Érkezik Yes klasszikusának átdolgozása, nagyon jó átdolgozások, nagyon jó újragondolások érkeznek, tehát a teheted, maradj velem, SMS Viber számunk 0620 97 8 97 85. Nézzük, maradj velem!

most hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este.

Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a forrás rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

0: Jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió. Mindig veled!
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: baszol ki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Sensei-nek hívnod, Rod.
2: Ha a zene a lélek,

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Ittszert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.